0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: hanem ahova utazik, zenélt az évelején a Maldív szigeteken, most pedig Majorkán volt Regál Lili, aki az igazi mai slágerek közül a legújabbat hozza. Ez a Heal Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Csak igazi mai sláger megy, ő pedig Sam Feld, aki egy ideig próbálkozott különböző DJ nevekkel, az egyik Dr. Papasov volt. Egyébként ő egy bolgár klarinét művész, Ivo Papasov, akiről elnevezte magát, de aztán érezte, hogy nem ez lesz a vonal, hanem maradjunk a Sam Feldnél. Rosalinnel közösen az igazi mai sláger a Heart Like Mine-től, amit indítok.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágerben, és a Joel Corey-nak kellene másik művésznév, nem kell neki, de ha kellene, akkor a DJ Beachbody, azt szerintem nyugodtan illene rá, mindig ki van pattintva, és mindig óriási hangulatot csinál. Ez a legújabb igazi mai slágertől a Galantis-szal, Joel Corey és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszak!

0: 2 órára is összekészítettem a legjobbakat. Hozom például Cookie-től a legújabbat. Ennek alig egy héttel ezelőtt volt a rádiós dalpremiére. Na, hogy itt a Rádió 1-en. Na, mutatom ezt a dalt is, de készülök Bibi Rexától és Raytől is újdonsággal. A kezdésben pedig Ed Sheeran. Az ima is láger az Ázizám, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád háziorvos belgyógyász tolmácsolja.
3: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világ kéken keresztül a citromsárgáig, különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta csak alkohol, bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalóriabevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben azaz, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: frissen az igazi mai sláger, a Fire, amit már is hívítok a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk!
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél négy előtt járunk, Justin Bieber után pedig ön Bibi Rex egy újdonsággal imádjuk. Vagyis hát mondjuk úgy, hogy újra gondolt dala, mert hogy egy fétlesz dal az alapja Bibi Rex-től a New Religion-nek, amit indítok itt a Rádió 1-en.

olyanok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Manu, egy csak igazi mai sláger megy, pedig már is Ray, egy szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző, aki 2024-ben történelmi rekordot ért el a Brit Awards-on, egy este 6 kategóriában is díjat szerzett. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai slágerek között Ray és a Where is my husband itt talán.

0: egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsik, a Balázsik Weekenddel a tegnapi hajózás után, az igazi mai slágerek között pedig elsőként ezt a nagy kedvencet hozom Ray Daltontól. Nagyon jó oldal. A Blood Running pár perc is indítja a következő zenei órát a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Lehet tovább fokozni a sör ízét, a megoldás a mesterséges intelligencia, már is mondom a részleteket. Belga kutatók megtanították a számítógépeket arra, hogyan kell kóstolni a sört. A sör ilyenfajta kóstoláson megváltoztatja az italok főzési, ízlelési és élvezeti módját. Ezek a mesterséges intelligenciát használó modellek több száz létező termék sok éves aprólékos profil alkotásán alapulnak, amivel képesek megjósolni a fogyasztói értékeléseket, majd javaslatokat tenni a belga sörök ízének javítására. Képesek megérteni az ízeket, ez pont olyan, mintha megtanítottuk volna a számítógépeket ízlelni. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatók az emberi ízlelőpanelekkel, ami óriási dolog, mert eddig a legtöbb ízkutatás mindig csak konkrét ízvegyületekre összpontosított, gyakran csak néhányra, mondta a kutatás egyik vezetője. Hozzátette, hogy a munkájuk ígéretesnek mutatja a mesterséges intelligencia használatát az élelmiszeriparban, bár ők a sörre összpontosítanak, ugyanez a megközelítés bármely élelmiszer esetében lehetséges lehet. Arra számítanak, hogy az élelmiszergyártók a következő években bevezetik a mesterséges intelligenciát a munkájukba, ami megváltoztatja a közeljövőben a tányérunkra kerülő ételeket. A professzor és munkatársai tudományos megközelítést keresve objektív mutatókat kerestek a sörízek leírására és előrejelzésére. A publikált munkájuk aprólékos munka 5 éven át tartott és 250 belga sörre terjedt ki, ahol több száz aromás vegyület koncentrációját mérték. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatóak az emberi ízlelőpanelekkel, majd a gépi tanuláshoz fordultak, hogy elemezzék a számtalan ízvegyület közötti kölcsönhatásokat. A fő cél az volt, hogy új fontos ízvegyületeket azonosítsanak a sör számára, emelte ki a professzor és hozzátette, hogy egyes vegyületek ízét jól tanulmányozták, hogy tudják, milyen koncentrációban kezdjék el érzékelni őket.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

0: glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Live Mix pedig most már 2 órás. Ezen a héten kezdtük, a jövő héten pedig természetesen folytatjuk. Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig csak itt a Rádió 1-en. És természetesen a Live Mixben rendszeresen zenél DJ Metzger Viki is. Ő most Nagy Bogi és Dash igazi mai slágerét gondolta újra, speciális remixben a Jó leszek újra itt.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, aki úton van, vezessen óvatosan, ha van bármi info, az jöhet 0620 311 111. Fél ötkor én viszont egy újabb nagy kedvencet hozok. Taylor Swift és az Opel Light a rádió egyen.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legmenőbb fesztiválokra, mi visszük el a hallgatókat, és a legmenőbb fesztiválokon ott is leszünk. Például jövő héten jön a Rádió egy Stage a Dunapart Festen, július 2-től 4-ig az összes Rádió egy DJ-vel. Részletek a radio1.hu-n.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Fokozott óvatosságra int a tiszti főorvos a hőség miatt. Jelentősen bővülhet a hazai szélerőművi kapacitás. Keresik az évfajlatját. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Az országos tiszti főorvos szerint a tartós kánikula különösen veszélyes lehet a legérzékenyebb csoportokra. Oroszi Beatrix arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek az idősekre, a krónikus betegekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalanokra. A szakember hangsúlyozta, hogy ilyenkor különösen fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a tűzőnap kerülése. Hozzátette, hogy ha valaki segítségre szoruló embert lát, mielőbb értesítse a hatóságokat. Az Európai Unió támogatásával nagyszabású fejlesztés indulhat a hazai szélenergia termelésben. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy 2030-ig több mint 10-szeresére nőhet Magyarország szélerőművi kapacitása. Kapitány István közölte, hogy augusztusban pályázatot írnak ki legalább 700 megawattnyi új kapacitás hálózati csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsájtják. A hőség és a száraz idő miatt tovább nőtt a szabadtéri tüzek száma. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint az országos tűzgyújtási tilalom ellenére is egyre több szabadtéri tűz keletkezik, amelyek minden esetben emberi mulasztásra vezethetők vissza. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a szabályokat, és szükség esetén biztosítsanak szabad utat a tűzoltó járműveknek. Ma rendezik az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését. Tudtuk meg Erdélyi Balástól, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökétől.
3: Az ország teljes területéről érkeznek a nevezők, 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket, nagyon izgalmas kategória. A közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni, a gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
2: Alig lesz felhő az égen, a hétvégén a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet a térségben napközben 35 és 40 fok között alakul. Holnap tovább fokozódik majd a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36 és 41 fok közötti hőmérsékleti értékeket mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád háziorvos belgyógyász tolmácsolja.
4: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világ kéken keresztül a citromsárgáig, különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta csak alkohol, bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalória bevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

0: igazi mai sláger, mert egy nyári hőség. Ma, holnap, holnap után is bam-bam-bam-bam. Folyamatosan most nyári hőség. 36-37 fok. Legyünk óvatosak. Oké? Okay? Major Lazer Lilap, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Lehet tovább fokozni a sör ízét, a megoldás a mesterséges intelligencia, már is mondom a részleteket. Meg a kutatók megtanították a számítógépeket arra, hogyan kell kóstolni a sört. A sör ilyenfajta kóstoláson megváltoztatja az italok főzési, ízlelési és élvezeti módját. Ezek a mesterséges intelligenciát használó modellek több száz létező termék sok éves aprólékos profil alkotásán alapulnak, amivel képesek megjósolni a fogyasztói értékeléseket, majd javaslatokat tenni a belga sörök ízének javítására. Képesek megérteni az ízeket, ez pont olyan, mintha megtanítottuk volna a számítógépeket ízlelni. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatók az emberi ízlelőpanelekkel, ami óriási dolog, mert eddig a legtöbb ízkutatás mindig csak konkrét ízvegyületekre összpontosított, gyakran csak néhányra, mondta a kutatás egyik vezetője. Hozzátette, hogy a munkájuk ígéretesnek mutatja a mesterséges intelligencia használatát az élelmiszeriparban, bár ők a sörre összpontosítanak, ugyanez a megközelítés bármely élelmiszer esetében lehetséges lehet. Arra számítanak, hogy az élelmiszergyártók a következő években bevezetik a mesterséges intelligenciát a munkájukba, ami megváltoztatja a közeljövőben a tányérunkra kerülő ételeket. A professzor és munkatársai tudományos megközelítést keresve objektív mutatókat kerestek a sörízek leírására és előrejelzésére. A publikált munkájuk aprólékos munka 5 éven át tartott és 250 belga sörre terjedt ki, ahol több száz aromás vegyület koncentrációját mérték. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatóak az emberi ízlelőpanelekkel, majd a gépi tanuláshoz fordultak, hogy elemezzék a számtalan ízvegyület közötti kölcsönhatásokat. A fő cél az volt, hogy új, fontos ízvegyületeket azonosítsanak a sör számára, emelte ki a professzor és hozzátette, hogy egyes vegyületek ízét jól tanulmányozták, hogy tudják, milyen koncentrációban kezdjék el érzékelni őket.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

zenéli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mai éjféltől pedig harmadfokú hőségriasztáson érvényben egészen keddig, tudja, hogy ez marad is. Nagyon-nagyon hőség, lehetőleg napközben a legmelegebb órákban ne is menjünk ki, ha viszont kimegyünk, akkor naptej, valami nagy faktorú mindenképpen kell. Oké? Okay? Sam Feldjön, az igazi mai sláger Rosalindel, a Heart Like Mine, szerintem zseniális, már indít.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: a Rádió Egyen.
1: A hőség miatt késésekre figyelmeztet a MÁV, nyári ellenőrzéseket indít a NAV, betelt a Balaton átúszás nevezési kerete. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A rendkívüli meleg miatt több vasútvonalon is lassabban közlekednek a vonatok. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon sebességkorlátozást vezettek be, ezért késésekre kell számítani. Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter szerint a MÁV igyekszik minden lehetséges intézkedést megtenni a hőség hatásainak csökkentésére. Hozzátette, hogy ha egy Intercity kocsiban meghibásodik a légkondicionáló, azt kivonják a forgalomból, és lehetőség szerint másik kocsival pótolják. Strandokon, üdülőhelyeken és szabadtéri rendezvényeken is fokozott ellenőrzésekre kell készülni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal jövő hét közepétől országszerte vizsgálja majd a nyári szezonban működő vállalkozásokat. A revizorok kiemelten ellenőrzik a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségét, valamint a kerékpár és csónak kölcsönzőket, az esküvőszervezőket és az élményrepülést kínáló szolgáltatókat. Minden hely elkelt az idei Balaton átúszásra. A szervezők szerint a július 18-ai esemény az utóbbi évek legnagyobb Balaton átúszása lehet. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a sekélyebb víz nem befolyásolja sem az úszás élményét, sem pedig a rendezvény lebonyolítását. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható a hétvégén, eső nem lesz. Gyenge mérsékelt marad a szél, a minimum hőmérséklet hajnalonta általában 15 és 20 fok között alakul, napközben pedig a csúcsérték 34 és 40 fok között változik. Holnap túlnyomóan derült napos száraz idő várható, gyenge széllel, viszont tovább emelkedik a hőmérséklet, délután elérhetjük akár a 41 fokot is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt, jó hétvégét, jó hőséget mindenkinek. Meg persze egy csomó igazi mai slágert. Hát a hőség az eleve adott, az igazi mai slágereket pedig én hozom egész reggel. Most épp Minellitől a Rampampam, a mikrofonnál Király Tamás.

Jussi pedig Bibi Rexával folytatom a dance dalok egyik legkeresettebb énekhangjával, legalábbis most már. Nem volt ez mindig így, nagyon sokáig ő, ugye nagy idézője jön, csak dalszerző volt, viszont másoknak ír dalokat, és sokáig próbált kilépni a színpadra, de a kiadó mindig hátatott, hogy no, nagyon jól írod a dalokat, maradjunk ebbe. Na de aztán egyszer csak mégis megmutathatta magát, azóta viszont szerencsére nincs megállás. Elképesztő hang és egy elképesztő tehetség, meg egy óriási kedvenc. A Fateless dalból most Bibi Rexa a New Religionnel itt a rádió.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, hamarosan pedig újra egy óriásit bulizhatunk közösen, mert hogy a rádió egy is ott lesz a Dunapart Festen, saját színpaddal és az összes rádió egy DJ-vel jövő héten. Az igazi mai slágerek között pedig Accent a hírek után, ami érkezik. Nagy kedvenc, Accent-szel a Misha Miller és a Don't Leave, mindjárt édítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, esti áramtakarékosságot kér a miniszter. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjármű adóra. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Legalább 4 napon át rendkívüli hőségre kell készülni az ország egész területén. Mától harmadfokú hőségriasztás van érvényben, az országos tisztifőorvos pedig arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek saját magukra és a környezetükben élőkre. A kormány közben rendeletet fogadott el a hőség elleni védekezés összehangolásáról. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a védekezési feladatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja. Az energiaellátás biztonsága érdekében takarékosabb áramhasználatra kéri a lakosságot a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt javasolja, hogy 18 és 21 óra között lehetőség szerint csökkentsük a klímaberendezések használatát, valamint az elektromos eszközök töltését. A nagyobb teljesítményű háztartási gépek működtetését is érdemes későbbi időpontra halasztani. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőguta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, fédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: A NAV arra figyelmeztet, hogy jövő keddig kérhető pótlékmentes részletfizetés a gépjármű adóra. Az 5 havi részletfizetési kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet benyújtani, indoklás és külön igazolások nélkül. Ugyancsak eddig a határidőig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalat csoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót, amelynek elmulasztása akár 10 millió forintos bírságot is eredményezhet. Alig lesz felhő az égen, a hétvégén a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet a térségben napközben 35 és 40 fok között alakul. Holnap tovább fokozódik majd a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36 és 41 fok közötti hőmérsékleti értékeket mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Argentinában pedig már szobrot is állítottak Messinek, nem is akár mekkorát. 26 méter magas, 70 tonnás, a Mester 3-osa után avatták ezt fel, nem az első szobor ez sem Argentinában, sem máshol. Korábban például Indiában is állt egy 21 méteres szobor, amit pont nemrég bontottak el, mert nem volt elég stabil, de a világ sok pontján lehet Messi szobrot találni, most már egy óriásit Argentinában is. A Coldplay jön, az igazi mai sláger a Sky Full of Stars, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pont egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, aki pedig a tegnapi hajózásukról nézne kontentet, az keresse bátran a Rádió egy social felületein. Ez pedig a folytatás a hírek után. Ed Sheeran és a Camera. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren.

0: 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Fokozott óvatosságra int a tiszti főorvos a hőség miatt. Jelentősen bővülhet a hazai szélerőművi kapacitás. Keresik az év fajlatját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Az országos tiszti főorvos szerint a tartós kánikula különösen veszélyes lehet a legérzékenyebb csoportokra. Oroszi Beatrix arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek az idősekre, a krónikus betegekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalanokra. A szakember hangsúlyozta, hogy ilyenkor különösen fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a tűzőnap kerülése. Hozzátette, hogy ha valaki segítségre szoruló embert lát, mielőbb értesítse a hatóságokat. Az Európai Unió támogatásával nagyszabású fejlesztés indulhat a hazai szélenergia termelésben. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy 2030-ig több mint 10-szeresére nőhet Magyarország szélerőművi kapacitása. Kapitány István közölte, hogy augusztusban pályázatot írnak ki legalább 700 megawattnyi új kapacitás hálózati csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsájtják. A hőség és a száraz idő miatt tovább nőtt a szabadtéri tüzek száma. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint az országos tűzgyújtási tilalom ellenére is egyre több szabadtéri tűz keletkezik, amelyek minden esetben emberi mulasztásra vezethetők vissza. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a szabályokat, és szükség esetén biztosítsanak szabad utat a tűzoltó járműveknek. Ma rendezik az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését. Tudtuk meg Erdélyi Balástól, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnökétől.
2: Az ország teljes területéről érkeznek a nevezők, 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket, nagyon izgalmas kategória. A közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni, a gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Alig lesz felhő az égen, a hétvégén a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet a térségben napközben 35 és 40 fok között alakul. Holnap tovább fokozódik majd a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36 és 41 fok közötti hőmérsékleti értékeket mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 7 óra után egy picivel hello mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, Hőség van, igazi mai slágerek vannak, szóval vágjunk is bele az újabb órába, amit most Dua Lipa folytat, aki a friss infók szerint, de legalábbis most olvastam erről egy hosszabb cikket, a férjével pont az olvasás volt az egyik, ami összehozta őket. Mind a ketten nagyon imádják, ugye Dua Lipának van könyvklubja is, és most már örömmel tagja a férje is. Dua Lipa jön, ez a Don't Start Now itt a Rádió 1-en.

1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki frissen bekerült a 30 legnagyobb mai is élő amerikai dalszerző klubba? Taylor Swift. Nemrég beválasztották. Nagyon menő. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, az Opel Light a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Rádió 1 N-Show.

0: Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: A hőség miatt késésekre figyelmeztet a MÁV, nyári ellenőrzéseket indít a NAV, betelt a Balaton átúszás nevezési kerete. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A rendkívüli meleg miatt több vasútvonalon is lassabban közlekednek a vonatok. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon sebességkorlátozást vezettek be, ezért késésekre kell számítani. Vitézy Dávid közlekedésért felelős miniszter szerint a MÁV igyekszik minden lehetséges intézkedést megtenni a hőség hatásainak csökkentésére. Hozzátette, hogy ha egy Intercity kocsiban meghibásodik a légkondicionáló, azt kivonják a forgalomból, és lehetőség szerint másik kocsival pótolják. Strandokon, üdülőhelyeken és szabadtéri rendezvényeken is fokozott ellenőrzésekre kell készülni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal jövő hét közepétől országszerte vizsgálja majd a nyári szezonban működő vállalkozásokat. A revizorok kiemelten ellenőrzik a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségét, valamint a kerékpár és csónak kölcsönzőket, az esküvőszervezőket és az élményrepülést kínáló szolgáltatókat. Minden hely elkelt az idei Balaton átúszásra. A szervezők szerint a július 18-ai esemény az utóbbi évek legnagyobb Balaton átúszása lehet. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a sekélyebb víz nem befolyásolja sem az úszás élményét, sem pedig a rendezvény lebonyolítását. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható a hétvégén, eső nem lesz. Gyenge mérsékelt marad a szél. A minimum hőmérséklet hajnalonta általában 15 és 20 fok között alakul. Napközben pedig a csúcsérték 34 és 40 fok között változik. Holnap túlnyomóan derült napos száraz idő várható, gyenge széllel, viszont tovább emelkedik a hőmérséklet, délután elérhetjük akár a 41 fokot is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra parti a Rádió 1-el a Dunapart Festen. Egy saját színpadunk is lesz, a Rádió Stage-en pedig ott zenélnek az ország legjobb DJ-i, vagyis a Rádió 1 DJ-k. Mindenki ott lesz, minden info erről a Rádió1.hu-n. Most pedig egy kis extra hangulat. Hypatonnal, Norma Zsill Mártinnal közösen az igazi mai sláger, az Out of My Head, picivel fél nyolc után a Rádió 1-en.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai naptól harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra. Ha tehetjük, akkor 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a napon. Rengeteg folyadék, napvédők, sapkák, minden, ami kell, és tényleg figyeljünk egymásra is. Oké? Én pedig arra gondoltam, hogy hozok egy igazi nyári kedvencet, sőt, szerintem az egyik legnagyobb nyári kedvencet. Idén Alex Kenji és a Bumble jön, 8-tól pedig Balázsék a Balázsék Weekenddel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3

Mások. A Rádió 1 stage minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regali.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi Fresh

0: Pasta, pizza, vita.
1: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu /kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!

0: hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, esti áramtakarékosságot kér a miniszter, keddig lehet részletfizetést kérni a gépjármű adóra. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Legalább 4 napon át rendkívüli hőségre kell készülni az ország egész területén. Mától harmadfokú hőségriasztás van érvényben, az országos tisztifőorvos pedig arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek saját magukra és a környezetükben élőkre. A kormány közben rendeletet fogadott el a hőség elleni védekezés összehangolásáról. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a védekezési feladatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja. Az energiaellátás biztonsága érdekében takarékosabb áramhasználatra kéri a lakosságot a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt javasolja, hogy 18 és 21 óra között lehetőség szerint csökkentsük a klímaberendezések használatát, valamint az elektromos eszközök töltését. A nagyobb teljesítményű háztartási gépek működtetését is érdemes későbbi időpontra halasztani. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvívő.
3: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőguta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor ígyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, fédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
2: A NAV arra figyelmeztet, hogy jövő keddig kérhető pótlékmentes részletfizetés a gépjármű adóra. Az 5 havi részletfizetési kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet benyújtani, indoklás és külön igazolások nélkül. Ugyancsak eddig a határidőig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalat csoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimum adót, amelynek elmulasztása akár 10 millió forintos bírságot is eredményezhet. Alig lesz felhő az égen, a hétvégén a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet a térségben napközben 35 és 40 fok között alakul. Holnap tovább fokozódik majd a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36 és 41 fok közötti hőmérsékleti értékeket mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi,

0: gyerekek, mondjátok már meg nekem, de most komolyan segítsetek, én most ilyen furcsába vagyok, de majd ezt elmondjátok. Vannak iskolák, megkaptátok a bizonyítványt?
1: Nem.
0: Nem kaptátok még
1: majd bizonyítványt? Igen, de
0: megkaptad
1: nem.
0: Megkaptad a bizonyítványt?
2: Jövő héten ezt a bizonyítványt, de figyelj. Ugye, hogy péntek az utolsó tanítási
0: nap. Ezt akarom elmondani.
2: És várjál, az van, hogy épp pénzért igényelned kell, hogy kapjál bizonyítványt, mert amúgy online. Tehát, hogy ez most már digitális.
1: Így van.
2: Már nem kell, hogy hazamenni nehéz szívvel. Ezért
1: mondtam, hogy megkaptuk, de nem kaptuk.
2: Nem kell nehéz szívvel hazabattyogni vele, ez egyik. A másik pedig, hogy egy héttel van az utolsó tanítási nap
0: után. Ezt miért csinálják iskolák ebbe? Mi a jó, hogy pénteken a gyerek végez, és azt mondják, hogy gyere még vissza egy hét múlva évzáróra. Miért szivatnak téged?
1: Azért, hogy a szülőknek legyen még egy nyugodt napjuk, amíg a gyerek iskolában van.
0: Amíg a gyerek bemegy az évzáróra. Ennyi.
2: De az évzáróra mézben nem egy teljes tanítási nap van, plusz pénteken ugye ünneprőben kellett menni, mert akkor volt a ballagás. Tehát a gyerekek egy napot már kibekeltek, úgyhogy fel voltak készülve, és akkor utána vissza kellett. Akkor már nem tudták volna adni a terembe, hogy tessék.
1: Oda tudták volna, de nem akarták.
2: Ki az, aki kérem úgy papír bizonyítványt?
0: Senki szerintem már ebben a formában nem kapsz.
1: Nézzük azt az előnyét, hogy ugye mikor mi gyerekek voltunk, megkaptuk papírral az évvégi bizonyítványt, ugye papír alapon, és azt a gyötrődést, amíg hazasétáltál vele, hogy ezt hogy fogod beadni.
0: Ezt fogsz otthon mondani?
1: Igen, ez nincs meg, mert most ugye az történik, hogy mire te hazaérsz, anyád már tudja, hogy
2: anyád már túl van a gyász öt fázisán.
1: Igen,
0: már minden meglátod.
1: A krétába, és már úgy fog várni.
2: Igen, de ez amúgy annyira rossz szerintem, hogy az egész szerintem bizonyítvány biznisz nagyon rossz. Az, hogy ugye haza kell menni a nehéz szíveddel, hogyha rosszul sikerült, akkor az egész ilyen kultúra, ami e köré épült, tudod, hogy akkor itt van a te értéked, vidd haza és mutatd meg anyádéknak, hogy ennyit érsz. És hogy nekem ez nem tetszik, mert én mindig azt mondom a gyereknek, amióta van iskolában, egy teljes éve, azóta mindig azt mondom neki, hogy az inkább csak azt mondhatja, hogy mi az, amiben kell még fejlődni, tudod, mi az, amit fejleszteni kell. És ez nem probléma. De hogy én nem ebben nőttem fel természetesen, hanem az volt, hogy derekodat ketté töröm,
1: ha nem lesz meg a ötöz.
2: Szégyentő kisura szemünk. És elégszer, hogy csomóan nem mentek haza. Emlékeztek, hogy volt ilyen izé, hogy annyira szégyelt a bizonyítványát, hogy inkább elcsellengett.
0: Még aki nem megy haza, mert szégyelje a bizonyítványát.
1: Ott van baj.
0: Ott azért van, de ott van a szülőkkel is. Ott a szülőkkel is. Szülőkkel is.
2: Hát
0: szívesen és bátran hazamentem a ketteseimmel, hogy egyszerűen egyáltalán nem vettem semennyire zokon, hogy most nincs hármasom. Hát nem csúszott be egyetlen hármas. Édesanyám,
2: csak tekeredik ez a kettes.
0: Csak kettes volt, de nincs ezzel. A szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
1: Álljanak le ezzel. Évek óta mondja mindenki.
0: Álljanak le ezzel, mert nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodást legyen a szülőknél. Az olyan tré szerintem gyerek, szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát? Ez annyira nyomorúságos.
1: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne.
2: Szerintem...
1: Hát tök érdekes, hogy azt senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk kettesek.
0: De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát? Ez mennyire nyomorúságos.
2: Akkor tedd ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
0: Igen.
2: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? És hogy, mert ez akkor ugyanaz, akkor
0: pedig
2: téged is elszámoltatnának a nagy közönség előtt.
0: De ez még csak nem is ezt, nem számoltatja, persze megaláz a gyereket, és nem tudom, de hogy ez a szülő kérkedése önmagáról, nem? Igen. Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem, hogy csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
2: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de még soha nem tudta leúzni a vécét maga után.
0: És nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
2: Ez egy harmónia.
0: Igen, de az a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a formában teljesen egyértelmű. Ha kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
2: Jó, akkor mire lehet
0: mennyire nagyon
2: lenni?
0: Jó szülő vagy, tessék?
2: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem lesz kérkedés.
0: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, hogy te milyen jól csinálod.
1: Semmi
0: az nem. Semmi másról nem tudod, csak milyen tökös szülő vagy.
2: De és mi csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de itt sok ötös.
0: Oda nézz, kireütött ez a gyerek. Olyan okos aztán, hogy se az a gyere, se az a gyere.
2: Nem tudom, hogy engem zavar-e. Igazából csak meg lehet, hogy
0: te se rakod fotót. Ki a gyerek bizonyítványát, nem?
2: Magból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen felséges. Tehát annyi mindent kiraktam, hattam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor nem ezzel fogom kezdeni. Ahogy te vagy, aki rám befogja folytosan a kolbászt, akkor csak kérdezem.
0: Nem én kértem az előbb egy rágot, ne haragudjál.
2: Igen, azt hittem, hogy ez belőle. elől nem jön, de azt nem tudom, hogy nem én vagyok.
0: Elmondom neked, hogy...
2: Hallod, mint a rajzfilmnek, hogy behúszott az orrom alá.
0: Nem.
2: És hallottam, hogy a hórjukodon távozik. Úrsi, te vagy a
1: szerkolvászos.
2: És végig néztem, hogy szerzek magamnak egy rágúrját.
0: Elmondom, mit csinált az előbb az eszer. Betemette a fejét a kezébe. Látta, hogy beleszagolt a markába, azt mondta, van egy rágótok. Elmondom, hogy semmi nem történt, csak szembeszél van.
2: Figyelj, itt ülök, csak annyit hallottak, hogy mint amikor egy bika belefújja, és akkor jött vele egyed illatóval.
1: Van egy rágó!
2: Hallod? Figyelj, ezt a kígyót, ezt a kígyót.
0: Hát nagyon gyorsan kimentél rágó, én mondom, szenvedjél egy kicsit.
1: Akkor nem szólok.
0: Hát nem viccelsz. Hát, most én nem szólok, ha te rágót szeretnél. Hát menjél, aztán kérjél rágót.
2: Ez egy nagyon kedves, ilyen grillkorbászos mustárszak ez.
0: Az enyémet nem merték volna kitenni, írja Barnabás. Azt mondja, hogy egyébként jól írja le valaki az évzárót, levegőtlen aulában naftalin szagú dajerhajú igazgatónő nagyon hosszú unalmas beszéd alatt az SMK vezetők nyalizása közben a sorból kidőlő tápos gyerekek. Ez egy évzáró. Ez így jól írta le? Nem? Fél óráig tartó, semmiről nem szóló beszéd. De azért egy csomó iskola elhagyja ezt. Nálunk sincsen, azért ez már tök menő, hogy nem a dirig zárják be, lazaságban, odaadják az osztályterembe, 5 perc alatt végez mindenki, aztán mehet. Vannak még ezek a komcsi ilyen félórás kontyos igazgatónők, ott életük beszédét mondják el az évzárón? Tényleg ez még mindig van?
1: Ez még divat, abszolút.
0: De kit érdekel, amit mondanak?
1: Senki. A világon valószínűleg az igazgatót magát. Tehát őt érdekli, hogy ezt
0: megtartsa. De ő ilyen szereplés ilyen, és akkor miért nem a gyereke születésnapján szerepel valahol otthon hétvégén?
1: Ott is szerepel, Liddel.
0: Miért zsibbasztja a szülőket egy félórás, nem tudom, idézetekkel teli, nagyon rossz évzáróval?
2: Elmondom neked, egész évben benneteket hallgattunk, ahogy itt ricsajoztatok, csináltatok a zsibbását, és most én fogok beszélni.
0: Most mindent visszaadok.
2: Most végighallgatjátok a legmélyebb gondolataimat és a legjobb idézeteimet.
0: Igen. Ki is gyűjtöttem egy kis idézet csomagot Aditól, Vörös Martitól. Pszichopata szülőknek is lehet ötös a gyerekük megfélemlítése, szóval nem mindig a jó nevelés van mögötte, ha egy szülő mutogatja a bizonyítványt. Nem, ebben tényleg van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
2: Szeretném, hogy semmi értelme nincsen, amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anyja. Mert mindent bármit jelent, és annak az ellenkezőjét is. Tehát szerintem az, hogy hogyan, tehát azon kívül, hogy a felvételi pontszám beleszámít majd a gimnáziumi
0: az jegyen. Oké a végén,
2: az,
0: igen.
2: Az a végén, de az is egy ilyen fókuszált időszak. Most legyél gyerek, érezd jól magad. Nem?
0: Igen. A hétvégén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli. Első körben mise volt, majd már csak a jó Isten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinte, mintha mise történt volna, Nixik ülte nekünk. Na ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáról.
1: És akkor még jön a polgármester. Az is beszélni akar, iskola igazgató, az mint ha, is osztályfőnökök.
0: Mintha lenni bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát itt lépjünk egyet hátra, van bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát számít ez bármit is, hogy vége van ennek.
2: Miért
0: a
2: tanének? Semmi. Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt mondja, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél. Örülünk, hogy itt vagy.
1: Így van, szeptemberben. Majd belehúzunk
2: így
1: megint.
2: Van, kocincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát, rock and roll.
0: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágottatok el soha? Nem voltatok, nem az elájulós típus voltatok? A tűzőnapon elsősorban
2: eltől? Fullos ájulós voltam.
0: Ájulós voltál, tényleg?
2: Fullos ájulós, de én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Néztem egy fotót a fodrásznak, kim volt a kutyájára egy fotó, egy Bernát hegyje volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő... Nem, a következő az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kockacukrotaknak a nyelvem alá, de igen, az nagyon durva, és soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát, mi mai napig ott van az arcom előtt.
0: Iskolai ünnepségén elájulni egyébként azért kellemetlen, mert azért azt az osztály, az szépen...
1: Nem az osztály, az egész iskola téged néz.
0: Mindenki, nekünk is minden ilyen ünnepségen volt egy elvágódónk, egy önmagát összehányó, vagy egy elvágódó. Tehát ez minden évben van. Állsz a tűzőnapon, és egyszer csak elvágódsz.
2: Most írnak, hallgatok egy csomó ilyen, hogy kinek milyen osztálytársai voltak, hogy a lányomnak egy osztálytársa, nem mondom a nevét, hogy hívjuk, hogy Pistikének, és akkor...
0: Igen, kislány Pistike.
2: A lánya minden rossz mondókat tőle hoz haza, és kérdeztem, hogy van Pistike, és mondom, van neki ő pattása, az ugye Pistikének nem lett pattása, amíg meg nem érdemli.
0: Kemény iskolában járt. Pistike egyedül van a szomában.
2: Amíg nem érdemli meg, addig nem lett pattása. választásra. Ezt lehetett képzelni, ezt a Pistikének az attitűdjét, amúgy meg az egészet nagyon vicces szerintem. Pattás az a jutalmazásnak a ne tovább.
0: Hányszor ültem egyedül, te jó Isten. Kiütették a gyerekeket a napra, jó Isten is beszédet mondott. Volt kötelező himnusz, minden. A végén megkérdezem az igazgatóhelyettes, hogy esetleg el tudná intézni, hogy valakinek mondhasson beszédet. Ezeket tényleg még miért csinálják, ezt nem is.
1: Volt
0: nem
1: olyan is évzáró, most az ismerősi körömben 2,5 óra volt.
0: Ne csinál.
1: 2,5, ott is egyházi iskola, tehát volt egy mise előtte.
0: De levetítették a Ben Hurt, hogy mi tart 2,5 óra.
1: Hát hosszan beszéltek, utána ugye át kellett adni az okleveleket, egyesével jöttek ki a diákok szépen, tudod, hogy a mit tudom én, milyen szavaló verseny 5. helyezettje a Kovács Pistik, akkor Kovács Pistike kijött.
0: Az egy 2,5 óra, az combi. Azt szerintem azért, hogy korrakják az évzárót.
1: Napon.
0: Napon tornasorba áldogálva.
2: Hát ezt már a dermatológusok is elítélik. Igen. Ezt nem is értem.
0: Én annyira ájulós voltam, azt hittem kétszoros a himnusz írva. Ő ott kicsekolt mindig kész. Igen, vége volt. Meghallott az első két sort, elvágódott balra kész, kivitték az árnyékba, aztán meg is volt. Figyelj, nálunk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak festve pucéra. Na, az jó. Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzáró. Egy kicsit megvilágosodott. Én azt bírom, festve pucéra bohócnak öltözött.
2: Nagyon szeretem.
0: Én azt adom.
2: Ez a srác tart valahová, mondom nektek. Látjátok, itt lehet látni.
1: Belőle lesz valami.
2: Belőle lesz valami. Ha más nem, akkor letöltendő.
0: Igen. Nyallerrak hívtak általánosban, és mivel most közgazdász diplomám van, plusz mérleképes könyvelő vagyok, igenis büszke vagyok magamra. Ó, de hát nem sokat változtál az SMS alapján. Jézus Mária.
2: Az az érdekes.
0: Hát a Nyaller mindig Nyaller maradt.
2: Nekem az osztálytársaim közül azok, akik a legvadabbak voltak, tehát akiket úgy lasszóval kellett összeszedni, hogy bejöjjön órára, tudod meg ilyenek, azokban mindegyik most sikeres vállalkozó lett. Ez hogy van? De nagyon sikeresek.
1: Mert hogy ott már megtanulta a kis csíziókat, tudod.
2: Igen, igen.
0: Hát aki elsősorban ül kitűnő és jelentkezik, azután egy kiló kenyeret nem tud megvenni a boltba, higgyetek el. Ő most itt próbál valami bizonygatni, de nyilván tehát értjük, hogy ha még most is bizonyított kell felnőttként egy témában is bekerül egy SMS-t, ott még mindig komoly hiányosságok vannak, érted? De mert ne beszéljetek így a kitűnőkről, mert én azóta ez is ez lettem. Hát az... Sokat nem változott a dolog.
2: Szerintem nem, tehát nem feltétlenül, tehát értem, hogy büszke vagy magad, és ez tök jó meg ilyesmi, csak tényleg az, hogy így, nem, ez egy kicsit gyerekesnek. Vagy...
0: Nem büszke magára, pont az elismerés hiányzik neki. Tehát egy felnőtt ember, ha hall valamit egy rádió műsorban, és arra azt, hogy már pedig én beírok, vagy én voltam az anya, akit emlegettek, de ennyi és ennyi diplomám lett, az van egy kis hiány ott még mindig.
2: Igen, meg az, hogy tudod ezt szeretni magad ezen túl amúgy, hogy ezek az érdemeid, mert szerintem aki tudja magát szeretni, így szakon, púder, mindennel, annak nem fontos, hogy legyen róla papírja, hogy értékes. Érted?
0: Igen, tehát, abszolút, persze.
2: De megértem, hogy büszke vagy rá, csak halkabban.
0: Igen, csak az minket egyetet, nem annyira érdekel.
1: Neki a már szét a világban.
0: 100 halombatta, fiad, egyes számú általános iskola, 5. osztály, rendhagyó évzáró, fesztivál hangulat, rövid szórakoztató műsor, piknik, limonádi osztogatnak, egyébként ez van nálunk is, ilyen kis vásár.
1: Ennyi, meg... hát ez a normális.
0: Tök jó, igen.
1: Megcsináltátok gyerekek, vége az évnek, gyerünk mindenki, Szabi, kész.
0: Igen, dresszkód, amiben jól érzed magad, szuper az iskola. De jó, na azért ilyenek is vannak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren.

0: 2022-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Fokozott óvatosságra int a tiszti főorvos a hőség miatt. Jelentősen bővülhet a hazai szélerőművi kapacitás. Keresik az évfajlatját. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Az országos tiszti főorvos szerint a tartós kánikula különösen veszélyes lehet a legérzékenyebb csoportokra. Oroszi Beatrix arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek az idősekre, a krónikus betegekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalanokra. A szakember hangsúlyozta, hogy ilyenkor különösen fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a tűzőnap kerülése. Hozzátette, hogy ha valaki segítségre szoruló embert lát, mielőbb értesítse a hatóságokat. Az Európai Unió támogatásával nagyszabású fejlesztés indulhat a hazai szélenergia termelésben. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy 2030-ig több mint 10-szeresére nőhet Magyarország szélerőművi kapacitása. Kapitány István közölte, hogy augusztusban pályázatot írnak ki legalább 700 megawattnyi új kapacitás hálózati csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsájtják. A hőség és a száraz idő miatt tovább nőtt a szabadtéri tüzek száma. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint az országos tűzgyújtási tilalom ellenére is egyre több szabadtéri tűz keletkezik, amelyek minden esetben emberi mulasztásra vezethetők vissza. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a szabályokat, és szükség esetén biztosítsanak szabad utat a tűzoltó járműveknek. Ma rendezik az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését. Tudtuk meg Erdélyi Balástól, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökétől.
2: Az ország teljes területéről érkeznek a nevezők, 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Alig lesz felhő az égen, a hétvégén a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet a térségben napközben 35 és 40 fok között alakul. Holnap tovább fokozódik majd a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36 és 41 fok közötti hőmérsékleti értékeket mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Kitört a nagy nyári szünet, mindenki utazik, mindenki megy, mindenki foglal Wizzerre, meg Ryanairre, meg EasyJettel, meg mindennel együtt. És hogy azt képzétek el, az történik végre, hogy azért az Uniótól valami jó is történjen. Elkezdték szabályozni a légitársaságokat, és úgy néz ki, hogy vége a családok szétültetésének, gyerekek. Vége az, hogy te nem vihetsz kézipodgyász föl a repülőre. Ne. Hogy itt téged nem szállásolnak, csak el úgy el, és nem fizetnek. Végre ezeket a gorosz multikat, ezeket egy kicsit az EU megrendszabályozza. Aztán olvastam volna tovább a cikket, de rájöttem, hogy előfizetés és nincs előfizetésem. Úgyhogy nem tudtam végigolvasni a 24.0 cikket, de Laci mindjárt behozza. Mert hogy nyilatkozik benne egy közlekedés jogász, később a gépen.hu szakmai vezetője, és az van, hogy egy kicsit megfingatják a légitársaságokat.
6: Nagyon helyes, álljanak az utasok mellé, érted? Mi fizetünk, mi szívunk, bár a családi szétültetésben én egyébként tudok hinni.
5: A családi szétültetés nem egy rossz intézmény.
6: Amikor 3 órát utazol, és a gyereked 4 sorral arrébb van, és nem az van, hogy apa, nem veszünk magyarul. Te apa, igen, figyelj, apa. Lemerült a füles. Apa, add meg ide a tiédet. Apa.
5: Abban tud azért jó lenni. Ugye ez most még csak jogszabályi tervezet, de hogy ugye az van, hogy eddig azért inkább neked kellett a pénzed után futni, ne téged büntettek halálra mondjuk az egyik légitárságnál, ha a csomagod éppen, hogy csak befért abba a beletuszkolóba, és kiszedtek. Ugye most volt egy nagy ügy 2 héttel ezelőtt a Wizzer túlkapásairól, ami arról szólt, hogy hiába fért bele a legkisebb kis podgyásztartóba te a csomagod, mégis megvágtak 70 euróra.
6: Azt mi rendbe tettük, kérlek szépen, beszéltünk a Wizzerrel, pont akkor nem voltál.
5: Igen, hogy mi történt.
6: A kártérítés van mindenkinek.
5: Igen. Ebből engem is kikaptak a múltkor. Azért az...
6: Ezzel a fejjel.
5: Nem a fejjel, akkor volt a csomagom, érted, egy 20 kilós bőröndöt húztam maga után, kérdezik, van-e priority. Mondom, hogy lenne, befér. Hogy ne lenne befér, akkor álljak kivel a sorba, azt menjek előre. Előre mentem, na most ami befér, az körülbelül ekkorában kellett volna beférni, mert meg 20 kiló szemszornagy bőröd volt. Hát mondtam, jó, bocsánat, ezt benéztem, akkor mennyi a bünti. Mondja, 70 euró, hát mondom, mondtok meg, de becsengettem.
6: Távolról úgy látszott, hogy befér.
5: Tudod, mit csinálnak? Állsz a becsekkolástál, és jön a gestapós csávó, és így sétálgat. És mindenki, tudod, ilyen sunyi megnézi a csomagodat, és akkor azt mondja, hogy mutasd a beszállókártyádat, és ha nincs priority-d, akkor ugye ott előre visz előre, és nyilvánosan ott találznak meg a többi utas előtt, hogy rakd be egy 4 centiszer 4 centis helyre rakd be te a gézipodgyászodat. Hát az enyém alig fér be a terminálba, érted? Hát, hogy ment volna be oda?
6: De messziről úgy nézett ki, mint a befélne.
5: És akkor mondja, hogy velké priority-t, mondja, mennyi? 10-20 euró? Aha, 70 euróra leszedett a légitársaság.
6: De ez meg kell venni előre, gyerekek.
5: Ha megveszed előre, akkor 15 euró. 70 hát
6: ez
5: euró.
6: A megfigyelés az olyannyira megy, hogy képzétek el, egyszer utaztunk családilag, ugye én el szoktam vinni mindig a nagyszülőket, meg összes rokon ízében.
5: Ott is hagyod őket aztán.
6: Volt rá terv, de sajnos anyuka visszajött, és mi előmentünk a BK-val, és az aposomnak volt priority-je, tehát ő egy nagyobb ízével jött, nagyobb hátizsákkal. És mi előrébb álltunk, és ott mellettünk mondta a személyzet, hogy na, nézd csak az őszhajú csávót a sárga hátizsákkal, az nem fog átmenni. Menni, és Kubéka odaszólt, hogy de átfog, mert van priority-e. Megfagyott a levegő.
5: Ez egyik utas már bebosszott.
6: Annyira, hogy előre, vagy a személyzet nézte a sort, és azt mondták, hogy az aposom a szátrébát.
5: Ja, kiszúrták.
6: 10 emberre, hogy na, ott egy nagy hátizsák van, az nem fog átmenni. Jön a lóvé!
5: Hát ők azért járkálnak ott közben. Ott járkál a csávó, és mindenki ilyen kis sunyi megnézi a bőröngyét. Én mondjuk ültem rajta, nem tudtam elrejteni, mert négyen ültünk rajta családos. És még egy félrepülőtér, most meg volt terítve a fasírozott, és rámondom, hogy nem tudom elrejteni sajnos, gondoltam, fölcsempésztem a vizet, de nem sikerült.
6: Úgy szeretem, hogy így mész utazni.
5: Hát most tudja a fene, nem tudom, ezek a szabályokat nem tudom követni. Na, de mindjárt fölhívunk egy kis segítséget, mert hogy állítok, ezt most tárgyalja az Unió, ez csak jövőre szivárog majd be, de például a kártérítési ügyek, ha késett a gépet, ha lefújták a járatodat, ha különültettek a családodtól. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami most nincs megszabályozva, és akkor járhatsz így fogyasztóvédelem, meg bíróság, meg békeltető testület, meg ilyen hülyeséget csinálhatsz, de jövőre állítólag, gyerekek, itt minden az utasokról szól majd. Aranyélet lesz, késik a gép, fizetnek, különültetnek, fizetnek, itt aztán minden lesz. Úgyhogy ennek mindjárt utána járunk.
0: Nem fog megszólalni, ilyen résztek.
6: Hol vagy? Jaj, nem, semmi.
5: Szép az új táska, mi lesz? Cipőtáska lesz? Mi lesz? Gumicsónak a nyaralóba, táska, cipő, mi intéződik éppen? Nem, nyaralás, ugye. Wellness hétvége, mi foglalódik éppen? Csinálj csak, nem zavar, csak kérdezem.
0: Döntlefelős piszli vagy-e? Döntlefelé.
5: Csinálj már, hogy...
6: Én egy szót nem szólok, Zsűr. Én veled vagyok, szívem.
0: Feri, ez a kérdésem.
5: Én rohadtárulok. Nem köpöd be azonnal, mit látsz a monitorján.
6: Törölközőket. De tudod, hogy sose
0: eszed a pitémből, aztán elárulsz. Eszed a pitémből.
6: Dolt, hogy sose köpnélek be, de mindig veled vagyok kicsi.
5: Én csak azt látom, mint a tanár az iskolában, hogy ül az első sorban a diák, de üveges a tekintete, hogy megkérdezném, hogy hol van Ráskó kisasszony, hogy merre jár itt a földrajzórán Ráskó kisasszony. Ja, de hogy törölközőket nézze. Hozhatok esetleg egy kellemes limonát?
0: Szeretném elmondani, hogy a figyelmhiányosoknak az érdekvédelmi szövetségével vettem fel a kapcsolatot, akik azt mondták, hogy ez a megalázó méltó ahhoz a műsorhoz, amit ugye hát
5: szólok, hogy egy verbális alapokra épülő vidám reggel műsort készítünk.
0: Azért, mert te nem vettél magadnak a bőrödödnek külön egy repülőjegyet, azért nekem még nem kell, hogy...
5: azért... Jó, nem, semmi baj.
0: És minden, kikérdezheted, 20 kilós, nem kap semmit soha többé felé.
5: Ha ugyanott, hogy egy levendulás sprét tudnál nekem rendelni, csak hogy befújjam vele az ágynőmöt, akkor azt megköszönném.
0: Mit történtem, azt szeretem, hogy nem jó illata van?
5: Na, itt van Bokor Péter, a késett a gépen bódú szakmai vezetője. Hello Péter, jó reggel, ciao.
7: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello, Péter, hello, első Péter. Körben hagyj kérdezem meg, hogy a te barátaid azok rendes emberek? Mert az enyémek nem annyira.
7: Nem tudom, megalázó szobára nem vágyom idegen 8 óra 20.
0: Ugye? Na tessék, ez
7: van. Légitársaságokkal dolgozom évek óta, úgyhogy gyakorlatom már van benne.
5: Na de most akkor lesz valódi áttörés? Itt ezt nagyon felvezettük, hogy végre ugye a légiutasok jogai, mint a családok szétültetése, meg a késések, meg a törlések, meg a fizetések, javul valami, vagy csak megint belógat valamit az uniómból, aztán nem lesz semmi?
7: Áttörés nem hiszem, hogy lesz, én nem gondolom, hogy az áttörés lenne a jelenlegi jogokhoz képest, hiszen ha késsel törölnek, akkor most is vannak azért jogaid, amit a légitársaságok helyjel közel betartanak. Ez inkább egy ilyen ráncfelvarrás lesz, illetve az Európai Parlamentnek néhány gumikutyáját, gumicsontját sikerül befoglalni talán a jogszabályba. Ez az egyik, az a családok egymás mellé ültetése, a másik igen pedig ez a nagy kézipodgyász alapárba való foglalása, ami azért nem úgy lesz alapár, hogy nem lehet olcsóbb jegyet kapni, hanem igazából fogva a foglalás folyamán két árat fogsz valószínűleg látni, látod a nagy kézipoggyászos árat és a kis kézipoggyászos árat is végig. Ez a terv.
5: Tehát valójában akkor nem nagyon tudják őket megfogni még mindig. Kicsit azt csinálnak, amit akarnak.
7: Az az igazság, hogy ez egy nagyon régi jogszabály, amihez most így hozzányúlnak, és a légitársaságok gyakorlatilag szinte az összes jogot szerették volna elvenni az utasoktól. Ahhoz képest, ami a légitársaságok terve volt, ahhoz képest jól jártak az utasok. Egyébként sem rossz ez a változtatás, de lehetett volna azért sokkal jobb az utasoknak is.
5: Ez egy szétültetés, magyarázza meg nekem, hogy ez miért olcsóbb? Tehát ez csak egy lehúzás, hogy egyszerűen drágább, több pénzt kéne kell, együtt akarunk ülni? Direkt szórnak szét?
7: Egy csomó légitársaság szándékosan szétülteti az utasokat, tehát ez nem probléma. A Ryanair egyébként próbálkozik már egy ideje azzal, hogy a családok külön családi szakaszokat jelent.

0: nem akarom, hogy együtt utazzak vele, és az én kezemet fogja végig.
1: Na, de ezen mondd a ponton meg... már pánikrohamon van, úgyhogy nem szoktam figyelni a többi utas.
2: Ott örülsz, ha van valami mellette. Na, de azt mondd meg nekem, hogy ugye van a megvehető utasülés. Az összes többi, amit nem vettek meg, odaszórják szét azokat, akik nem hajlandóak ezért fizetni. Amikor egy foglalás alatt én veszek 4 jegyet, akkor ott például miért nincs az, hogy a szabad helyek, amelyek egymás mellett vannak, ott azt automatikusan megkapod. Az direkt azért van, hogy szívassanak bennünket, hogy legközelebb vegyek helyet magamnak?
0: Hát persze, hogyha egymás mellett lennének a jegyeid, akkor nem fizetnél értük jó eséllyel. Talán még emlékeztek rá, amikor ez az egész papados rendszer elindult Európában, akkor még ülőhelyválasztás nélkül tolakodtunk fel a Ryanair és a Wizz Air gépekre. Ezt az Unió megszüntette, mert szerintük ez balesetveszélyes volt. De akkor az volt a gyors repülőgépre jutás módja, hogy mint a távolsági buszon álltunk egymás mellett és mentünk fel a gépre. Valahogy pénzt kell szerezni a légitársasoknak. A papados légitársaságok bevételeinek nagyobb részét adja most már a kiegészítő szolgáltatás, mint az alapjegy.
3: Világos. Hogy mindenfajta plusz dolgot megveszel külön.
0: Aha. Igen.
1: Engem az érdekel, hogy az emberek külön vannak ültetve, tegyük fel, hogy mindenki máshol ül a családjától távol, akkor amikor jönnek ezek, tudod, megkérdezik, hogy mit iszol, vennél-e valamit a gépe meg ilyesmi, akkor többe az eladás, hogyha a másik nem látja, tudod, mert megszűnik a társas nyomás, hogy költesz a repülőn.
2: Tehát, hogy, lazában veszem magyarul.
1: Igen, tehát hogyha van egy smucik férjed, és akkor ő csúnyán néz rád, ha magyarul veszel, akkor ugye nyilván akkor ott nem veszel magyarul. Viszont ha ő egy hárósorra arrébb ül, és nem látja, hogy kiveszi meg a magyarul, akkor
2: még
1: mi
2: van? A parfümös toboz is kinyílik.
1: Lehet,
2: még
1: akkor...
3: Igen.
0: És Tikában esetleg még vásárolsz egy kis üdítőt, amit nem lát a férjed feleséged, és még azt is meg tudod inni. Igen, ez lehetséges, de most már ugye applikációból is tudsz vásárolni ezeknél a légitársaságoknál, úgyhogy csak azt látod, hogy jön a sztjuárdesz a kezedbe, nyomja a becsomagolt cuccot, és meg is kaptad ennyi volt.
1: Mit mondasz, nagyon kedvelek itt engem, úgyhogy kaptam egy ajándékcsomagot, vagy...
0: Ó, hát csak benne van valami, nem tudom, megnézed a katalógusban, mi a legolcsóbb dolog, amit vásárolhattál.
3: Ugye, a visszatérítésekből javul valami, vagy abban van azért valami, hogy gyorsabban térítsenek vissza, többet térítsenek vissza, több ideig szállásoljanak el, biztosítsanak szállást, ilyen, ezen a téren lesz javulás szerinted?
0: Feltérítésekkel elvileg javulni fog a helyzet, mert a légitársaságnak lesz adva a határidő, hogy meddig kell mindenképpen visszaadni a pénzeket. Hozzáteszem, hogy ezt eddig sem nagyon tartották be, félek ezek után sem nagyon fogják, mert a jogszabály nem határoz meg semmilyen következményt arra az esetre, hogyha nem tartják be a szabályokat. Jelenleg, és ez egy komoly visszalépése lesz szerintem a jogszabálynak, hogy abban az esetben, hogyha törlik a járatodat, akkor az addig, amíg a légitársaság el tud téged fuvarozni, addig kötelesek téged elszállásolni és etetni, itatni, észszerű körülmények között. Az új szabály ezt az ellátási kötelezettséget 3 napra korlátozna, ami azért elég kellemetlen lehet egy komolyabb kiesés esetén, mint például amikor 2010-ben kitört az izlandi vulkántán, emlékeztek
3: rá. Megbénult a légi közlekedés, igen.
0: Egy egész hétre leállt Európa egész légi közlekedése, ha ott most 4 nap után közlik veled, hogy oké, majd valamikor elviszünk, amikor el tudunk vinni, de innentől te fizeted a szállásodat, bárhol, úgyhogy ugye senki nem tud sehova menni, tehát a szállásadók annyi pénzt kérnek ezért, amennyit akarnak gyakorlatilag, az nagyon hátrányos lehet az utasok felé.
3: Azt értem, hogy miért nincs szabályozva, hogy még 30 napon belül nekik a kompenzációt ki kell fizetni. Tehát, hogy miért nincs időbeli korlát, tehát azért egy ilyen jogszabályt meghozni nem olyan bonyolult, hogy bármi történ, neked 30 napod van kivizsgálni, kifizetni, csókolom, lefolytatni az egészet. Miért van az, hogy annyi idejük van, amennyit akarnak? Hát ez hogy van ez?
0: A szabály szerint 30 napjuk van, hogy ezt kivizsgálják.
3: A szabály szerint igen.
0: A probléma viszont az, hogy ennek a szabálynak nincsen olyan visszatartó ereje, hogy ez a légitársaságokat különösebben motiválná arra, hogy ezt a szabályt betartsák. Ez a szabály ez nem tartalmaz semmilyen negatív következményt a légitársasoknak arra, hogy ha nem tartják be ezt, az utasnak semmivel sem jobb, hogyha csak fél év múlva kapja meg a kártalanítását, a kártérítését, mert nem kap érte plusz pénzt, kamatot, semmit, akkor fizet a légitársaság, maximum esetleg a helyi fogyasztóvédelem megbírságolja a légitársaságot, ami pár ezer eurós nagyságrend, egy légitársaság, nem hiszem, hogy annyira zokon vesz pár ezer eurót azért cserébe, hogy esetleg húzhatja az időt az utasokkal.
3: Fél az uniós szabályozás ettől, vagy tőlük, vagy a légitársaságoktól, vagy nagyon sokat fizetnek, hogy miért bánnak velük ennyire kesztyűskézzel, hogy tulajdonképpen az elmondottak alapján azt csinálnak az utasokkal, amit akarnak?
0: Ez azért nincs.

0: Egészen így szerencsére, mert azért azt ne feledjük, hogy Európában van ilyen szabályozás, és a légitársaságokat ilyen-olyan formában, de azért a korábban próbálják tartani, de máshol azért nem jellemző, hogy van ilyen, például USA-ban sincs ilyen szabály, Ázsiában sem nagyon, úgyhogy azért ez ebből a szempontból jó, hogy az európai utasoknak azért vannak jogaik, és az európai légitársaságok pont azért vannak kikelve ez ellen a szabályozás ellen, mert ez az ő állítások szerint komoly versenyhátrányt jelent nekik az arab és az amerikai légitársaságokkal szemben, hogy az utasoknak kártalanítást kell fizetni, ellátást kell adniuk, át kell foglalni, akár más légitársaságok járataira is át kell foglalni. Azért ez légitársasági szinten szerintem nem annyira jelentős pénz, de azért összességében véve valóban észrevehető mennyiségű pénz lehet.
1: Akkor még jó a helyzetük, mondhatjuk, Európában vagy Ázsiában összehasonlítva. Ez fura.
0: Igen, hozzájuk képes nekünk azért jó, azt gondolom. De nyilván lehetne a szabályozás jobb és hatékonyabb. Hát majd talán, ha életbe lép az új szabály, akkor majd elkezdenek gondolkodni a még újabb szabályokon, és akkor az már talán nem csak egy ilyen ráncfelvarrás lesz, mint a mostani szabályozás változás, hanem egy érdemi változás is lesz az utasok.
1: Mondjuk te utasjogi szakértőként azért gondolom, ha késik a vizer, vagy azért te dörzsöd a kezed, tudod az összes kiskaput, nem? Hát felcsillan a szemed. Fél óra késés, nagyon jó. Sörögni fog a kassza, meglátják a nevedet, előre utalnak.
0: Persze, meglátják a nevemet, és lesz ennek inkább egy
1: életre. Mondják, hogy köszönjük szépen.
0: De ha hiszitek, ha nem nekem, én még nem utaztam olyan gépen, ami ennyit késett volna, vagy törölték volna, úgyhogy én még soha nem kaptam ilyen pénzt se a vízzeltől, se a rendet.
2: Persze, mert meglátottam sorba is. Gyerekek, gyerünk, itt van!
1: A gatyákat lepereli. Igen.
0: Ha gondoljátok, akkor átküldöm majd legközelebb, hogy mikor és hova utazom, és akkor jöhettek velem, és akkor nem fogtok ti sem késni.
1: Jó, összerakunk téged meg a Julit egy gépre, és megnézzük, hogy a sötét vagy a jó győz. A Juli ereje, energetikája, vagy a te energetikája győz. Péter, nagyon köszönjük, beszéltünk, tetszett a cikk, amit olvastunk. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó munkát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kis Pál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
6: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!

Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: A hőség miatt késésekre figyelmeztet a MÁV, nyári ellenőrzéseket indít a NAV, betelt a Balaton átúszás nevezési kerete. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A rendkívüli meleg miatt több vasútvonalon is lassabban közlekednek a vonatok. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon sebességkorlátozást vezettek be, ezért késésekre kell számítani. Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter szerint a MÁV igyekszik minden lehetséges intézkedést megtenni a hőség hatásainak csökkentésére. Hozzátette, hogy ha egy Intercity kocsiban meghibásodik a légkondicionáló, azt kivonják a forgalomból, és lehetőség szerint másik kocsival pótolják. Strandokon, üdülőhelyeken és szabadtéri rendezvényeken is fokozott ellenőrzésekre kell készülni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal jövő hét közepétől országszerte vizsgálja majd a nyári szezonban működő vállalkozásokat. A revizorok kiemelten ellenőrzik a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségét, valamint a kerékpár és csónak kölcsönzőket, az esküvőszervezőket és az élményrepülést kínáló szolgáltatókat. Minden hely elkelt az idei Balaton átúszásra. A szervezők szerint a július 18-ai esemény az utóbbi évek legnagyobb Balaton átúszása lehet. Az alacsony vízállás miatt Réfülöpön ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a sekélyebb víz nem befolyásolja sem az úszás élményét, sem pedig a rendezvény lebonyolítását. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
3: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
2: Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható a hétvégén, eső nem lesz. Gyenge mérsékelt marad a szél, a minimum hőmérséklet hajnalonta általában 15 és 20 fok között alakul, napközben pedig a csúcsérték 34 és 40 fok között változik. Holnap túlnyomóan derült napos száraz idő várható, gyenge széllel, viszont tovább emelkedik a hőmérséklet, délután elérhetjük akár a 41 fokot is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió Egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Meglepő feliratot küldtek nekünk a hallgatók, kérve, hogy foglalkozzunk vele. Egy ceglédi kisbolt hűtőjén fotózták a következőt. Kíváncsi, hogy mit szóltok hozzá. Az volt lefotózva, hol, nem is tudom, itt van-e a matrica, hogy hol volt. Ez nem mutatja a matricát. Várjál, itt van, lehet a másik cikkben megtaláljuk. Ugye itt van... Hűtési díjat számolnak föl gyerekek az üdítőitalokra, de hol van a matrica? Itt van. A hűtőben található termékek, már téged becsuklak, hűtőben található termékekre hűtési díjat számítunk fel. 250 ml, 20 forint, fél liter, plusz 20 forint, 1 liter, 30 forint, és a másfél literes üccsire plusz 50 forintos hűtési díjat számítanak fel. Mi az, hogy hűtési díj? Hát nyilván mindenkitten azt nagy háborgás van az internet népek között, kommentelők kiakadtak ugye a Ferrari-on, és élénk reakciókat váltott ki mindenkiből, hogy hűtési díjat. Tehát, hogyha a polcról leveszed a kólát, az 380, ha te a hűtőből veszed, az 400 forintért adja. Mennyiségtől függően akár plusz 50 vagy 100 forintot is rászámol még.
6: Nagyon helyes.
5: Helyes,
6: nagyon
5: tartod?
6: Helyes, tökéletes, tökéletes választás. Egyrészt a munkaerőt fizetett ki belőle, aki ugye bepakolja a hűtőbe az üdítőitalokat és a vizeket, másrészt pedig a hűtőszekrény áram felhasználását finanszírozod a plusz 20 forintokból. Kiváló, ne menjetek nekik, próbál védeni.
5: 250 ml ugye 20 forint, 1 liter 30, a másfél liter, és meg 50 forint plusz költséget kell fizetni.
2: Akkor
5: tehát olcsóbb a meleg kóla, mint a hideg kóla, ugye? Tehát ha leveszed a polcra, azt te olcsóbban megkapod.
2: Hát neked pénzbe kerül az energia, amivel lehűtöd az üdítőt. Akkor innentől kezdve tulajdonképpen a nyári szezonban, sőt a téli szezonban is mindenért pénzt lehetne kérni. Tehát a légkondicionált üzlethelyiségért, akár a vízpáráért, amit az arcomba fújnak, hogyha kiülök a teraszra, egy csomó dolgot fel lehetne számolni.
5: Jaj, plusz szolgáltatás, amiért neked felszámolnak.
2: Amit azt gondolod, hogy természetes, mert hogy te ezt a boltot vagy éttermet választottad, na, akkor ezután kérjünk mondjuk, hogyha ugye a gymeket állandóan légkondicionálják, a plázákat is. Akkor innentől kezdve, ha bemegyek vásárolni, akkor legyen minden 10%-kal drágább.
5: Ez opcionálisan, bocsánat, csak arra van, amit hűteni kell, és nem hűtőbe is? Tehát amit ő alapból hűt, arra nem számol föl. Tehát nekem számol arra a tejre, a túrórudira. Tehát
6: amit muszáj hűteni, azt nem, arra nem kell, számolja
5: de
6: föl.
5: De amit opcionálisan
6: ez a
5: hűt...
6: A gyerekek, ez a kényelmi díj, ezt így hívják, kényelmi díj. Ugye fizettünk például a parkolókba is kényelmi díjat, azért vagy például autópálya matricánál, most már idén nem kell, de még tavaly kell, hogyha te nem akarsz bemenni a benzinkútra, ott tötyörögni, hanem applikáción veszed meg, az egy úgynevezett kényelmi díj. Itt is ugyanerről van szó, hogy alapból ugye a fagyasztott pizzát azt hűtenie kell, mert egyébként megromlik, de a kólát neki nem kell hűtenie, ez egy extra szolgáltatás.
5: De miért nem építi bele az árba? Azt miért írja ki?
6: Mert akkor nem fogod megvenni, mert akkor drága lesz nála a kóla.
5: De mitől lenne drága?
6: Hát de, mert a másikból 380, itt meg 400.
5: De hogy feltűnne neked az, hogy leveszel egy kólát, és egyébként van egy polcról egy kólát?
6: Ja, neked nem. De egy csomó embernek meg igen.
5: Plusz 20 forint mondjuk egy kólánál.
6: Igen, amit néznek.
5: Humánusabbnak érzem, hogy beleépítem az árba, és azt mondom, hogy mit tudom, én a 250 ml-es fejlítés üdegi plusz 20 forintot rárakok. De akkor a bolti, tehát a polcos kóla is mit a 20 forintot drágább. Ez kicsit ilyen szarágásnak tűnik ez a... Hú, én berakom neked a hűtőbe, fizessél plusz 20 forintot. Nem? Építs bele a rezsibe, építs bele az árakba, ne te ott fizetsz egy csomó minden mást is.
6: De az bele van építve a légkondicionás, amit a Juli mondott, hogy edzőterembe mész, ott ugye azért nem fizetsz érte külön, ez nyilván egy légkondicionált épület. Abban az esetben, hogyha az edzőterem egyik fele légkondicionált lenne, a másik fele nem, és ugyanazok a gépek lennének benne, akkor ott is lehetne azt mondani, hogy a bérlet akkor egy ezereset drágább a légkondicionált helyen. De az egy alapszolgáltatás. Ez olyan, mint amikor elmész szállodába, kifizeted az éjszakáira, nem tudom, 30 ezer, 20 ezer, 40 ezer forintot, de ha te például a reggelit a szobádba akarod fölkérni, akkor
5: azért plusz fizetsz.
6: Na, hát ez gyerekek, ez ugyanaz. Plusz meló van vele, és plusz áramfelvétel van.
2: Jó, de te kérsz például plusz pénzt azért, hogy jégkockát teszel az üdítőbe?
6: Nem kérsz érte. Hát most oké, ők így gondolják, mi meg másképp gondoljunk ezt a izét. Egyébként jogszabály nem tiltja a történetet, tehát ezt nyugodtan.
5: Nem, hát ugye szabad áras. Igen. Tehát ő valójában úgy árazza, hogy akarja. Igen. Igen, nincs jogszabályi tiltás. Tehát ő rárekhat valamilyen szinten 20 vagy 50 forintot. Nem tűnik túlságosan soknak, csak inkább ilyen kicsit ilyen furálá érzékeled ezt, nem? Hogy most behűti nekem az ücsit, és akkor ezért elkér egy csomó plusz pénzt.
2: Tehát, miért egyébként az nem vagy fennakadva különösebben, hogyha Horvátországba elmész és szállást foglalsz, akkor tudod, hogy az, hogy ha naponta használod a légkondicionálást, akkor azért plusz pénzt kell fizetned. Ezen senki se akad ki. Akkor meg miért?
5: Életemben nem voltam még ilyen szállodában, hogyha plusz légkondit használsz, az pluszba kifizetik.
6: Dehogy nem.
5: Élet, olyan szállodában voltam, vagy benne volt a légkondi, vagy nem volt. Ez a van légkondi, de ha használsz a fizeted, ez...
6: Elmondanám neked, hogy Görögországban szinte általános a napi légkondicionálási díj ráfizetése. Abban az esetben, ha becsörgeted a napi, nem tudom, ilyen 1000 forintnak megfelelő összeget, akkor így odaadják a távirányítót, kapcsolod be.
5: És használd a klímát.
6: És használd a klímát. Tehát külön ki kell fizetni, mert az egy energiafelhasználás.
2: Itt írja az egyik hallgató, hogy van egy pékség, ahol a szeletelés, a kenyér szeletelés plusz 50 forint.
7: kocsiba kerül.
5: Tehát hogy felvágja neked a kenyeret, azért elkérjétszene. Tényleg?
7: Aha, igen.
5: Jó, ezt egy adom egyébként, tehát egy kicsit mindenki ravaszkodik, mindenki ügyes, mert neki ott van a szeletelő. Én szoktam néha pékségbe szeletelni, de nem kérnek pénzt. De ott mit az áramot a gépből elkérjük?
6: Valószínűleg igen. Meg a plusz munkát fizetett ki. Mondjuk ugye az az érdekes ebben, hogy ettől például a pék árusnak nem lesz több a fizetése.
5: Semmi. Egy mozdulat az egész, igen. Balatoni étterem fél liter csapvíz a kancsóban két pohárral 550.
6: No.
5: Látod? Tehát, hogy azért ezt még lehet följebb tolni. Igen.
6: Ott is ki kell hozni, érted? Van egy vízdíj, azt ki kell fizetni.
5: Ő azért akarja, hogy fizessél, hogy ne így jár ingyen nála. Nem? Tehát, hogy...
7: De azt gondolom, hogy az alap, hogyha fogyasztok mondjuk ételt, akkor az víz, az a csapvíz, akkor az ingyen legyen. Nem?
5: Szerintem, ha beülsz egy étterembe, vegyél már meg egy üveg ásványvizet, nem? Szóval, hogy az viszont a vevő részéről a szarrágás. Tehát beülök egy étterembe, kifizetek egy 15 000 számlát, de kérek egy pohár vizet, akkor kér egy ásványvizet, menteset. És akkor itt meg azt hidegen, nem? Tehát ez a... Eszünk négyen is, kér mindenki egy pohár vizet, nettó szarrágás. Ezzel erre nem tud senki meggyőzni, hogy ez nem az. Mm. Mert én csapvizet akarok, nem, te szarrágó vagy. Nem akarod meg. És ez tényleg így van, ezzel nem győztök meg. Más, ha valaki rosszul van, bemegy egy étterembe, nem akar ott tenni, kér egy pohár vizet, emberségből adsz neki. Oké, rossz, igen. De az a beülünk négyen, megkajálunk és kérünk egy pohár vizet, mert az ingyen van, ez annyira szinte szarrágó, hogy csinálod?
7: De akkor számoljunk fel.
5: Sokszor csinálod. Nem? Mennyi? Hárman beül? Nem? Mondjátok, ha nem így gondoljátok. Szerintem az a nettó szarrágás. Más, ha egy gyógyszert akarsz bevenni, vagy rosszul leszel, vagy meleged van, adsz neki, mert normális vagy. De étteremben ingyen vizet kérni, az ilyen...
7: Számoljunk fel díjat, kicsit akkor ilyen. A WC használati díjért is.
5: De azt sokan csinálják, az a WC használati díjat, mondjuk étteremben nyilván nem, de egyébként a benzinkutakon plusz fizetsz, ha bemész a benzinkúton a WC-re. 100 forint, 200
6: Na,
5: forint.
6: Na, azon nem vagyunk fölháborodva? Tehát, hogy olyan, mert akkor furcsán mérünk, hogy ott is egy plusz dolog ér, egyébként, mert az étteremben egyébként, ha fogyasztasz, akkor nem kell a budiért fizetni.
5: Én egy kicsit a WC-t jobban megértem. Ő arra plusz ember kerül, az karbantartja, arra felvesz valakit.
6: Itt is, hogy meg kell pakolni a kólát a hűtőbe, hogy te hideg üdítőt így áll. Van neki egy költsége. Én azért próbálok gyerekek de a másik oldalt picit képviselni, mert olyan furcsán mérünk ebben, hogy a 100 forintos, hogy most már nem is 100
5: forint. Az oké, csak a boltban alapvető szolgáltatás veszel igénybe, hogy veszel valamit, egy terméket, ezért van a bolt.
6: De a benzinkútval az órád, bocsánat.
5: A benzinkúton tankolok, kiszom valamit, és meg tovább. A WC használat az effektíve azért önmagában egy plusz dolog, de az nem olyan, mint a boltban a vásárlás, mert boltban a vásárlás nem plusz dolog.
6: Ha beülsz a kedvenc éttermedbe, és holnaptól azt mondják, hogy kedves Balázs, nagyon örülünk, a benzinkúton is tankoltál, ott hagytál 50 000 forintot, mert vettél még csoki chipset, magyarót, még 300-at fizes ki a budira, itt is most megvacsoráztál, de ha ki akarsz menni pisilni, az 300.
5: Na, ez nekem megint más, mert a tankolásnál ott hagyok persze 50 000 teletankolok egy benzin, de ha én elköltök egy étteremben 40-50 000 forintot, de még lesz, ne azzal, ezt azért étteremek nem csinálják, hogy én fizessek. Nem, fizessek azért, mert elmentem WC-re, miközben ott hagyok egy négy fős társaságra egy vacsorát, na az megint a nettó szarrágás.
7: Na jó, de tehát, figyelj, hogy, plázákban ugyanez van. Plázában
6: is fizetsz a WC-ért, pedig bementél, költöttél a boltokba, elintéztél dolgokat, elmentél egy moziba, és még fizetik
7: érte.
5: Nem tartom azt se valahogy irány, nem zavar, nem tartom
7: irány. De itt meg akkor miért? Figyelj, hűtőt karban kell tartani, az elromlik, újat kell venni idővel, helyet foglal, ott ő nem tud más tartani, más árut.
5: Nem tartom soknak a 20-50-et, hogy... azt inkább azt mondja, hogy építse be az árba.
6: Ausztriában ez teljesen normális, évek óta így van, a Billában például.
5: Megyek sok tovább.
6: Külföldön ez már régen így van, legalábbis Hollandiában.
5: Hollandiában,
6: biztos.
5: Igen, én láttam ezt Hollandiában. Igen. Így van Hollandiában, sok boltban van.
7: Van olyan áruházlánc, ahol például a hús darálása ért is fizetni kell. Tehát megveszed a húst, de azt mondod, te darált húst szeretnél, azért, hogy ledarálják neked, azért fizetsz.
8: Ugye ezek szolgáltatások, ezen lehet elgondolkodni, hogy ez jó-e vagy nem. Úgy hívják, hogy rezervációs ár. Azt jelenti, hogy mennyi az a maximum pénz, amit te megadsz egy terméknél. Ugye meleg van, nyár van, megadod a maximumot egy hideg üdítőért, és akkor ők azt meg is kérik annak az árát.
7: Hát valószínűleg ez olyat, ezt azt teheti meg, akinek a környéken nincsen versenytársa.
9: És a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, esti áramtakarékosságot kér a miniszter. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjármű adóra. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Legalább 4 napon át rendkívüli hőségre kell készülni az ország egész területén. Mától harmadfokú hőségriasztás van érvényben, az országos tisztifőorvos pedig arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek saját magukra és a környezetükben élőkre. A kormány közben rendeletet fogadott el a hőség elleni védekezés összehangolásáról. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a védekezési feladatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja. Az energiaellátás biztonsága érdekében takarékosabb áramhasználatra kéri a lakosságot a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt javasolja, hogy 18 és 21 óra között lehetőség szerint csökkentsük a klímaberendezések használatát, valamint az elektromos eszközök töltését. A nagyobb teljesítményű háztartási gépek működtetését is érdemes későbbi időpontra halasztani. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: A NAV arra figyelmeztet, hogy jövő keddig kérhető pótlékmentes részletfizetés a gépjármű adóra. Az 5 havi részletfizetési kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet benyújtani, indoklás és külön igazolások nélkül. Ugyancsak eddig a határidőig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalat csoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót, amelynek elmulasztása akár 10 millió forintos bírságot is eredményezhet. Alig lesz felhő az égen, a hétvégén a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet a térségben napközben 35 és 40 fok között alakul. Holnap tovább fokozódik majd a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36 és 41 fok közötti hőmérsékleti értékeket mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: töltsük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
1: Nem tudom, mennyi napunk van még, talán 50, ugye? Vagy 40. 45 valahogy így állunk, már nincs olyan sok. Sajnos, az már a nyár második fele jócskán, ugye augusztus 8. Ez most kicsit ilyen privátabb lesz abból a szempontból, hogy azt a 63 000 embert érinti, aki jön majd a Szigetre, ugye augusztus 8-án. Az oci bulira.
2: Mert... kicsit sem, mert egyébként fejre fog állni a város közlekedésnek.
1: Meglehetősen.
0: Kicsit felforgatjuk a közlekedést, lezáratjuk a hidakat és a rakpartokat.
1: Igen, itt közben kapom az adatokat, hogy nagyjából ez hogy néz ki. Ugye 150 ember dolgozik majd azon, aki szkenneli jegyeket, emellett ugyanennyi biztonsági őr lesz, 300 ember segíti majd a 65 000 emberre bejutását. Ingyenes buszjáratok, járatsűrítések és BKK hajók indulnak el nagy tömegben a Sziget felé. De kicsit bulizgattuk ott a haverokkal. Most érted? Hát megcsináljuk ezt a dolgot, úgyhogy lezárják az alsó rakpartot, és mindjárt felhívjuk a vitézit, csak hogy mesél nekünk, hogy ilyenkor egyébként hogy számolják ki a kapacitást az egyes villamosnál, a hévnél, mekkora járatsűrítéssel jár ez, honnan indulnak pontosan ingyenes buszok, azt hiszem talán a Nyugatitól, de ezt majd ő még elmondja. Tehát ez a buli egyébként, ez most ott tart, hogy ez komoly infrastruktúrával egy kicsit megdolgozzuk a BKK-t, a hévet, az egyes villamost, a hajóközlekedést, hogy oda megérkezzen 65 000 ember. És akkor kapom az adatokat, hogy nagyjából egy óra alatt az egyes villamos vagy a hív az mennyi ember tud elvinni. De egészen érdekes számítások vannak itt egyébként, hogy hogy kell kiszámolni, hogy 60-65 000 ember, az mondjuk ha csak egyes villamossal és hévvel jön, az óránként hány ezer ember, és 16 órával előtte kell, hogy elinduljon az egyes villamos, hogy oda vigyen. Oda vigyen, hogy 65 000 ember. ez egy jó kérdés. Ugye szabad parkolókat kell biztosítani, leálló helyeket, aztán talán ez az Ocean parkoló lesz. Tehát, hogy van egy csomó minden, amiben akkor mi ugye nem is az, hogy bele se gondoltunk, de hogy valójában mi is most tanuljuk ezt az egészet, hogy mondjuk egy helyen egyszerre 65 000 ember, az hogy néz ki? Egy olyan nehéz infrastruktúrá, mint a Sziget, ugye? Mert mondjuk, ha ez a Puskás, 86 bejárattal, 86 megközelítőnek. De ugye ide úgy kell elvinned embereket, hogy egy hídon tudnak bejutni, ez a K-híd. Illetve meg lesz nyitva majd még egy híd, az Árpád hídnál, ahogy ott a Dog Bistro, vagy a Dog szórakozóra mentél be. Ott is be lehet majd menni. Nyilván az egy nagyobb séta, ha valaki vállalja, akkor még kényelmesebben be tud jutni. De hogy ez a komplett város infrastruktúráját megmozgatja.
2: Ha az Osanba szorult egy kis üzleti érzék, akkor most fizetősé teszi a parkot.
1: Az Osa, igen, az Osa jó arc, akkor arra napra.
2: Igen.
1: Na, mindjárt megkérdezzük a Dávidot, aki már itt van velünk. Hello, Dávid, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
4: Jó reggel, sziasztok, miniszter úr.
1: Jó reggel, sziasztok, miniszter úr. Köszönjük szépen, hogy a sűrű teendőit közepette erre van időt, hogy egy kicsit itt segíts nekünk ebben kibogozni.
3: Még elég korán van.
1: Még korán van. Sűrű napok ezek mostanában, nem?
3: Abszolút, de nagyon élvezem, mert rengeteg dolgot meg tudunk oldani.
2: Félelmetes nekem, kicsit olyan érzésem van, mintha mindenhol ott lennél.
1: Igen, többen vagytok, Dávid? Igen, tényleg egyszer innen, egyszer onnan, egyszer külföld, belföld, döbbenetes
2: a dolog. Van már egy alter ego, amit néha bedobsz?
3: Nincs még sok kira példáját, nem követem, de...
1: De kemény.
3: De tanulok.
1: Kemény mi vagytok. Na, mesélj nekünk egy kicsit, mit kell tudni? Ilyenkor milyen infrastruktúrát néztek? Hogy zajlik a számítás? A járatsűrítés, buszjárat, villamos, hév, H5 hév, hogyan sűrítitek? Milyen számolások zajlanak ilyenkor? Például egy ekkora rendezvénynél.
3: Nem akarnám, hogy túlzottan elbíz magad, de a fő referencia pont Rihanna egyébként.
1: Mert... kicsit hátradőltem, mosolygok. Ezért ez jól esik az egómnak.
2: Hogy mondod, Rihanna?
3: Igen, mert ugye akkor volt a Szigeten utoljára ilyen típusú terhelés. Ugye egy normál Szigetnapon, amikor tart a fesztivál, akkor a rend az nagyjából, hogy körülbelül ha a magyarok számára nagyon ismert és szeretett sztár is van, akkor is maximum a látogatók fele az, aki aznapra látogat ki, és jellemzően magyar. A látogatóknak fele, inkább még több is általában, kínálvó külföldi látogatója a Szigetnek, aki ebből eredően nem közlekedik aznap, hanem csak a Sziget Fesztivál hetét megelőzően, vagy azt követően, amikor a sátrával érkezik, vagy elhagyja a Szigetet. Tehát magyarul sokkal kisebb a terhelés. A Rihanna volt utoljára akkor a érdeklődést kiváltó koncert a Szigeten, a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a Sziget, mint amit most fog. Tehát éppen ezért nézzük, hogy akkor mi működött és mi nem működött. Én ezzel már fővárosi képviselőként is foglalkoztam, meg most is nyilván a MÁV révén erre ránéztünk. Valóban a Puskás egy jó referencia, nagyjából olyan, mint hogy egy teltházas Puskás meccs lenne, kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva. Tehát ez egy elég nagy kihívás lesz a város közlekedési rendszerének, és magának a szigetnek is, ugye valójában azért a legszűkebb keresztmetszet, az maga a K-híd, aminek a felújítása egyébként most el fog indulni, ezen sokat dolgoztunk, de csak a Sziget Fesztivál után tud már elindulni, hiszen ha le lenne zárva, akkor még nagyobb baj lenne. És a K-híd a jelen állapotában ugye nem tud egyszerre nagy tömeget fogadni, tehát ott ugye azért vannak azok az ilyen szűkítő elemek, amiket mindkét oldalon mindig kiraknak a rendőrök a fesztivál idején, mert nem mehet rá egy adott mennyiségnél több ember egyszerre a K-hídra, tehát még hogyha le is száll nagyon sok ember a hévről, nagyon sokan egyszerre akarnak hazamenni, akkor nyilván ott kialakul egy torlódás, tehát itt éppen azért lesznek külön buszjáratai is a BKK-nak a nyugati pályaudvartól, azért lesz hajó, ami nyilván nem old meg minden, de egy kis extra kapacitást ad, és ezért próbálja majd bátorítani a sziget a látogatók egy részét legalább, hogy ne a K-hídon, hanem az egyel délebre, a Szentlélek térhez közelebb eső H-hídon hagyják el a szigetet, hogy ezt a szűk keresztmetszetet amennyire lehet enyhíteni lehessen, és persze a hév pedig egész éjjel sűrített menetrenddel fog járni. Azért azt kell látni, hogy ez egy órában, ha minden jól megy, akkor is 10-12 ezer embert jelent. Tehát ezt ahhoz, hogy 63 ezer ember oda megérkezzen, úgyhogy nem alszik kint senki, ahhoz, ha minden szuperül menne, akkor is 5-6 órára van szükség, és nyilván óhatatlanul elő fog állni olyan helyzet, hogy ez nem egyenletesen jelenik meg. Tehát itt biztosan az jár jól, aki minél előbb kimegy, és egy kicsit el van a hajógyári-szigeten, azért jó idő lesz, nyár lesz, ennél rosszabb dolgok is történhetnek, tehát szerintem érdemes kimenni, piknikezni, kimenni előbb annak, aki tud. És hazafelé lesz nyilván, mint minden meccs után, vagy minden nagy koncert után, általában még kijutni az egyszerűbb, mert ott az jobban szétoszlik, de a vége után hazafelé van mindig a legnagyobb nehézség, ez minden foci meccs szervezésénél, vagy nagy olimpiai egyéves esemény szervezésénél is mindig a hazafelé menet a nehéz. Éppen ezért van az, hogy lesznek különböző afterbulik is ott, amennyire tudom, hogy aki esetleg úgy dönt, hogy nem egyből az első hévvel akar a koncert vége után hazamenni, már pedig az nem fog sikerülni az emberek nagy részének, hogyha még marad egy pár órát utána a szigeten, akkor is legyen program. Ezt csak így lehet megoldani.
1: A 9000 vagy 10000 az nagyjából, amit az óránként az egyes villamos vagy a hév tud elvinni, mondjuk a Batthyánytól az Árpád hídig? Tehát így számol ilyenkor, vagy így számoltok, hogy nagyjából ez hát a 9000 per óra?
3: Hát itt három bejárati pont van a szigetre, egyik a K-híd, amit ahogy mondtam, ott van egy jelentős kapacitáskorlát, hogy mennyi embert lehet átengedni, úgyhogy nagyjából ilyen két sorba tudnak az emberek menni, annál több nem fér be. Van a H-híd, amin át lehet menni busszal is, ezt fogja is használni a BKK, meg gyalog is, egyel délebre, és van a hajós bejárat a túloldalon, de hát ott meg ugye a hajók kapacitása az elég szűkös. Ez határozza meg valójában, nem a hév önmagában, hanem hogy a szigetnek a három bejáratán mennyi ember tud.
1: Igen, mondjuk ez a hajójárat, ez aranyos a BKK-tól, 200-an fölférnek a kis hajóra, ott azért párszor fordul a hajó, de az is egyfajta segítség, hogy ott
3: négy
1: is pár
3: hajó
1: ezer
3: is lesz. Azt hiszem, hogy azért
1: négy hajó.
5: Én hónapokkal ezelőtt bedobtam, hogy egy ponton hidat azért csak össze kéne ácsolni.
1: Igen. Egyébként azért nem egy rossz megoldás, hogy valahol a sziget és a pesti oldal között egy hidat.

0: elején.
1: Amikor láttátok, hogy mennyi egy ment el 60 ezer hónapokkal ezelőtt, ez már kiderült, akkor volt egy ilyen...
2: Igen, ajjajjajjaj, ezt rajtuk fogják leverni.
1: De volt egy ilyen hangsóhaj,
0: ugye volt ez a, emlékeztek rá, hogy volt egy elég nagy közéleti vita arra, hogy a szigetnek hogyan és miként segít a fővárosnak, hogy mentjük meg, hogy legyen idén is sziget. Ugye ennek én is részese voltam, és próbáltuk kialakulni a feltételeket, ott ugye ebben minden közéleti szereplő megszólalt, nagy viták voltak, és már akkor lehetett tudni, hogy ahhoz, hogy a gerendaiék meg tudják menteni a szigetet, és azután, hogy a külföldi tulajdonos kiszállt, ezt meg tudják oldani, egyszerűen kell olyan programokat csinálni, ami a magyar fiatalokat jobban érdekli, és kimennek szívesebben. Mert a külföldi érdeklődés azért az nagyjából fix, és az nem tartotta el egyedül, és akkor már lehetett tudni, hogy valamilyen olyan programot szeretnének, ami nagyobb számban megszorítja a magyar fiatalokat, viszont ők, mivel itt laknak Budapesten vagy környékén, vagy akár vidékről is, inkább egy Intercity-vel feljönnek, ezért nyilvánvalóan nem fognak kint sátrazni egész héten. Tehát ez, hogy lesznek ilyen nagy terhelésű napok, erre az első perctől készültünk, még szerintem talán azelőtt is, hogy tudtuk, hogy ki fog fellépni. Tehát ez tudnivaló volt, és hát összességében is volt egy nagy menetünk annak érdekében, hogy a magyarok nagyobb számban tudjanak kimenni a szigetre, ez volt az egyik legnehezebb vitáspont, és ugye, hogyha valakinek van országbérlete, Pestvármegye bérlete, vagy budapesti bérlete és diák, tehát ugye akár egyetemista, akár középiskolás, akkor egy nagyon kedvezményes félárú szigetbérletet tud venni, ez a MÁV applikációból és a BKK applikációból is elérhető, tehát azért, hogyha valaki magyar fiatalként kimenne a szigetre, azért most az idei évben sokkal jobb esélyekkel indul ennek neki, mint bármikor korábban, ez volt az ára annak, hogy a sziget kedvezmény mint kapjon a fővárostól az újrainduláshoz.
3: Csak ez azt jelenti, hogy a kifelé jövő embereket is napi sűrűségű egyes villamos és hév viszi, tehát hogy szinte folyamatosan, abszolút. Mert ott akkor fel kell szippantani, még 30 ezer bennmarad az afterpartin, de mondjuk 20-30 ezer úgy dönt, hogy szépen kikocog, akkor őket is sűrített járatokkal kell hajnalba hazavinni, vagy elvinni.
0: Így van, így van. Tehát a hajnali időszakban is a hév is 5 percenként fog járni, a villamos is sűrűn fog járni szinte munkanapi sűrűséggel, így készül a MÁV és a BKK is. És egyébként készült most a puskásos nagymeccsekről egy elég érdekes analízis, és azt látjuk, például a megosztott rollerek és addigra már a Bubi is újra működni fog, Bubik és hasonlók, azok ilyenkor azért nagyon tudnak még segíteni a csúcsot ki egyengetni. Még a sziget normál napjain is az látszik, hogy rengeteg rollert raknak le és vesznek föl a Sziget Fesztivál bejáratánál, és az alsó lakparton jönnek be. Ez nyilván, mint a rollerezés, általában, hogy mondjam, a maga biztonsági kockázataival, de abba tud segíteni, hogy még valamennyi extra kapacitást adjon. Tehát még az is meg fog jelenni, hogy sokan mikromobilitással közlekednek ilyenkor.
3: Ugye ilyenkor a Lime vagy valamelyik nagy szolgáltató kialakított egy parkolóhelyet, mert ugye csak ott tudod lerakni, ahol ő erre engedélyt ad a térképén.
0: Igen, igen, igen. Ők is, meg a bérautósok is szoktak ilyet csinálni. Azt nyilván azt feltételezi, hogy valaki alkoholmentesen csinálja végig az estét, de még a bérautós cégek is szoktak ilyenkor extra állomásokat csinálni.
4: A Bubit lehet egy sör után vezetni? Vagy kettő? A bringás szolgáltatást?
0: Hát ugye úgy változottak lesz az előző kormányzat idején, hogy minimális alkoholos befolyásoltság alatt kerékpározni lehet, igen.
4: Aha, 3300 bringát ígértek, az meg lesz addigra, hogy az a kezdet, azt nem tudom, tudod-e ezeket én a számokat?
0: A főváros nevében én már nem mernék nyilatkozni, hiszen nem dolgozom ott egy jó ideje, de a Bubinak elvileg már most is kész kéne lennie, látom, hogy még vannak nehézségeik, szerintem azért nyárra ennek össze kéne állnia. Elvileg május vége volt a korábbi szerződéses határidő, az letelt. Azt, hogy most ez pontosan hogy áll és mikor lesz kész, ezt a békeket tudja megmondani. Na.
1: Ilyenkor van B meg C terv, ilyen vészforgatókönyv, tehát mi, hogy ne agyisten, van egy áramszünet. Nem megy a hév, leáll az egyes villamos. Szóval, hogy ilyenkor fel vagytok készülve mindenre?
0: Hát, hogy mondjam, ezt azért nem állítanám, mert nyilván itt azért nehéz kiválasztani, vagy kiváltani ezeket a kapacitásokat, és azért mégiscsak akár mennyire is fontos koncertről van szó, vagy fontos zenei eseményről azért, hogy mondjam, nem kritikus infrastruktúra ez feltétlenül, tehát ha ilyen van, ne legyen, remélem nem lesz, akkor valószínűleg csúszni fog a dolog, mert nem fognak tudni ki, ugye nem lehet ezt pótolni, ezt a kapacitást, amire itt szükség van buszokkal. Nyilván most, ha valami történik a szentendrei hével, akár csak egy normál szigetnapon, nyilván ugyanúgy küld pótlóbuszokat a MÁV vagy a BKK, mint amúgy, de hát nyilván egy ilyen terhelés mellett azért ez biztos nem tud elég lenni. Ezért is érdemes tényleg, ezt nem csak azért mondom, mint amikor mondják, hogy indulj el időben az iskolában, mert akkor biztos odaérsz, hanem tényleg egy ilyen eseménynél érdemes rátszámolni azt a pár órát, hogy az ember előbb kimegy, visz magával, nem tudom, néhány doboz sört vagy valamit, és akkor megissza a barátaival, el van,

0: így van, előbb nem a legnagyobb tumultusba ér ki, és hazafelé is rászámolni egy kicsi időt, mégiscsak nyár van, és hogy mondjam, bulizni. Megy ki valaki a szigetre, hogy egy ilyen rendezvényre megy, és nem utolsó pillanatban Takra oda érni, mert ott azért az már tud nehéz lenni.
1: Abban baj lesz.
2: Köszönöm, ilyen, hogy a koncertet javítottad zenei eseményre.
1: Hívjuk inkább így. A koncert erős tudat. Dávid, nagyon köszi, jó munkát neked, meg elte időt szántál ránk itt a sűrű teendő közepette. Köszönjük szépen, köszönjük, jó, jó munkát, ciao, Vitézi Dávidnak, köszönjük szépen. Írom, aki történt gyerekek, az első miniszter nálunk.
2: Nem.
1: Már ki volt? Volt valaki klasszban talán, nem?
2: Nem, az már itt volt a földművelés ügyből kifolyólag
1: valaki beszéltünk. Valaki volt már? Volt már nálunk?
2: Nem emlékszem pontosan, de talán a Nagy Istvánnal
1: már lehet, beszéltünk. Igen.
2: A második, de az biztos, hogy ebben az új érában az első. És igen, akkor még két kreditünk van.
1: Igen. Bocs, az egyiket el kellett lőni az Oti bulira. Ne arra mutatok.
2: Vannak fontos
1: események.
2: Rohadt jó ötletek jöttek, tehát az egyes.
1: Igen.
2: A Velencei tó összes csónakját és vízibicikliét át tudjuk hozni, mert sajnos nekünk az most nem
1: tökéletes,
2: kell.
1: Tökéletes, az is plusz 500 ember.
2: Plusz 500 ember, akik áthajoznak. Lehetne hívni egy ilyen nagy paritjás valami sztoritól, az igazán bátrakat átlőhetné. Egy ilyen rohadt nagy fölfújt matrac, érted, a sziget partján, és akkor oda játszúzliznánk embereket. Remek ötletek van.
3: Arra jött, hogy hány önkéntes révész fogja majd üzembe helyezni magát.
1: És átemezni a Dunán folyamatosan.
3: Az, lesznek ilyen megvilágosodott.
1: Feketén, tudod, feketén. Jönnek majd a vízitaxisok, hozzák az embereket.
3: Nem az lesz, hogy cigi, nem motorcsónok.
1: Pont ezért van egyébként kettőkor kapunyítás. Tehát oké, hogy rászánod a délután, meg meleg van, de hogy kettőkor nyílik a kapu, és akkor azért így van időd mondjuk este 5-6-ig bejutni. Tűzomántozás, persze. Egy csomó minden ott már él. Tehát, hogy oké, hogy maga a sziget az, mit tudom, 3 nappal később indul, de ott már a kiszolgáló egységek, az óriáskerék, egy csomó minden már ugye működőképes lesz tulajdonképpen augusztus 8-ára. Tehát, hogy bejössz kettőkor, akkor nem egy üres nagy színpaddal találkozol, hanem ott már nem rendezvényhelyszínek vannak, de nyilván mondjuk kiszolgáló egységek, helyszínek, éttermek, italok, bárok, azok már abszolút működnek. Jó, tehát a fogyasztás az rendben van.
3: Azt mondd meg nekem, hogy hány nap előtte menjünk ki elásni a készleteket.
1: ez fakultatív. Csak vigyázz, hogy ne építsenek rá. Ne építsenek rá valamit. Na jó van, gyerekek, hát ez lesz akkor augusztus 8-án. 2 órakor nyitjuk a kapukat, ahogy mondtam, tehát érdemes tényleg egy kis előbb jönni. Ha valaki ilyen 7-8-kor érkezik meg, az 9-10-es bejutásra számoljon. Tehát ez
3: vicces. Figyelj, ez nagyon jó, mert jön majd egy ilyen szuperstár így koncertezni, és akkor azt fogják mondani, hogy Rihanna és DJ Otis.
1: Hát a Rihanna ki hasonlat azért fáj csak, mert itt írja, hogy emlékeztek, fél óra után lement a színpadról, és unatarcó hazament. Emlékeztek? Mindenki őt várta, iszonyat szarbuli volt, végig unta az egészet, 3-4 órát volt a színpadon, előtt 3 dalt, és lement a színpadról. És így köszönjük állt 60 ezer ember, hogy mi a fuck. És soha többet nem jött vissza. És borzasztóan unta azt a 3 dalt is, és nagyon szarul szólt.
3: Viszont olyat verkelt. ez volt
1: az óriási Rihanna koncert, az megvan. Emlékeztek? Óriási balhé volt belőle. Mint nyomott 50 percet, egy órá. Unta nagyon, letett a mikrofont, azt mondta, hogy köszönnék elég. Kelet-európai kis turné, tehát ő ezzel nem nagyon foglalkozott. Megérkezett magánhelikopterrel, 50 percet lenyomott.
3: Hello, Bukarest!
1: bemondta, és utána levonult a színpadról. Ez volt, igen. Na!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

rovatunkat szeretjük nagyon a jelenben. Rögtön az elején mutatom is a sereghajtókat. 50. volt ugye az I Don't Wanna Wait David Guettától és a One Republic-tól, 49. helyen játszottam Dua Lipától a Training Season-t. 48.

Gálától és Jack Summit-tól. A folytatásban a Dracula, a Tame Impalától. Ők egy öt tagból álló ausztrál együttes, főleg pszichedelikus zenét játszanak, illetve annak alműfajait, pszichedelikus rock, pop. Ez a daluk jó sok remixet élt meg az elmúlt időszakban, egy speciál egy Jenny Boys Noise remix. A Dracula nem egy klasszikus vámpír történet, egy olyan emberről szól, aki jobban érzi magát a

34. volt Alex Warrenter az Ordinary, 33. Teddy Swims és a Loose Control. Ezután érkezett Rehab-től, Inától a Rock My Body a 32. helyen. 31. a folytatásban egy szakítós szám Kamrádtól, a Hug Yourself. Maga Kamrád azt mondta egyszer, hogy ez egy tipikusan olyan szakítós dal, ami nem akar szakítós dal lenni, mert hogy nem szép fájdalomról szól, hanem arról az érzésről, amikor egy kapcsolat végén rájövünk, hogy igazából a másik fél veszíthet többet, és nem mi. Kamrád, Hug Yourself,

itt a Rádió 1-en. A Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. 31. volt Kamrattól a Hug Yourself, 30. Joe Corey és a Be Alright.

de ez, a stúdió verzió csak 9 hónappal később jelent meg. Hónapokon keresztül a rajongói csak a TikTokra felvett rossz hangminőségű felvételekből ismerhették, és ez azért egy komoly várakozást épített a dal köré. A Rádió egy Top 50-ben a 26. helyre lépett elő Jennifer Lopezzel és David Guettával a Save Me Tonight.

0: Social Alarari. Ezután érkezett Cyriltől a Stumbling In. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims és a The Door indítja majd a 23. helyről.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió egy bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Beton Hoffi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió egy stage-en minden este 8-tól a Disco

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Sláger!

a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Ez a Top 50, szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila vagyok, már a legszebb helyezések érkeznek. 22. ezen a héten Ray és a Where is my husband, a dal, amit már korábban megírt, ezt nem rég árult el, és nagyon várta az albumot, a dal, amin végre megjelenhet. Azt mondta az énekesnő, egy olyan időszakában íródott, amikor még főként dalszerzőként dolgozott másoknak, esetleg más zenészek felkérésére énekelt a dalaikban, kereste a saját hangját, és emiatt lehet különlegesebb a zene a rajongók számára.

0: 16.
1: A Stay a Little Longer. Érkezik ezzel a dallal egy ex-rádiós kolléga, Joe Corey, akinek 4 évig volt saját klubműsora Anglia országos rádióállomásán, a Kiss FM-en. 2018-ban indult a show, minden szombaton este 9-től a legutősebb klubdalokat játszotta a Kiss Nights-ban. 2022. februárjában volt az utolsó adása, és azt mondta, ez a 4 év is nagyon-nagyon sokat segített neki abban, hogy elismert lemezlovas lehessen Angliában. Joe Corey ezt a dalt a Galantis-szal készítette, Stay a Little Longer. A héten már a 16.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Rádió 1 Encore.

0: Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Valósi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
5: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloup dinnye kilója csak 599 forint. Az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

vérbeli üzletember is, és marketingben is otthon van. Marketinget tanult az egyetemen, úgyhogy neki nincs szüksége menedzserre. Megold mindent önmaga. Sam Feld, akitől ez a dal a 8.

Morning 9. Lépden előre Samfeld, Hot Like Mine már a 8. Kamrad, Be Mine 7. Az olasz DJ Hypaton tartja a helyét az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő gorenye klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloup dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a Milsani laktózmentes tejszé habszpré 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
7: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
8: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
9: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

térvényben 0 órától Rádió 1-esek, és ez kedd évfélig tudja, hogy kitart. Ugye hétfőn fog csúcsosodni a kánikula, hát lehet, hogy itt ilyen hőségrekordokat is megdöntünk majd a hétfői napon. Nagyon fontos info, én

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!

0: Pizza Vita.
1: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Igazi mai sláger, Megyes Attilától kaptam közlekedési infót, a Balaton felé tartanak a családdal, M7-es Velencei tó polgárdi között elég sokan mennek vele együtt, dugóról nem írta, azt írta, hogy torlódik ez a szakasz. Néha megállnak, néha elindulnak, illetve Székesfehérvárnál az 57-es kilométernél lezárták sajnos a belső sávot, mert itt volt egy baleset, úgyhogy ez még itt megtolhatja a menetidőt. 0623 111 111 az elérhetőségünk, a folytatás pedig parádé

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi.

0: Vita, Vita.
1: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban, igen. Például a Milsani laktózmentes tejszé habszpré 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

tanáshoz, és aki ilyen szerencsés helyen van, hogy víz közelben hallgat minket, elküldhet egy fotót a vízpartjáról. Azt hiszem, hogy a Balaton az ilyen kellemes langymeleg termálvízé kezd változni, ilyen 28, Siófoknál azt hírek, hogy 29 fokos. Az nagyon, nagyon langyos. És ugye folyamatosan melegszik még.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Üdítő, kávé? Miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
4: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonig sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyári ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a Milsani laktózmentes tejszéhabszré 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ettől kellemes hétvégét neked, és
1: Cserünk... Máté!
0: Igen?
1: Téged milyen Mártinak hívnak?
0: Engem Kis Mártinak.
1: Ki a férjed?
0: Péternek hívják, fontos ez?
1: Márton.
0: Márton? Márti?
1: Márton,
0: aha. Allergia szezonban lehet, hogy

És van egy szó, amit szerintem soha az életben nem ejtettünk ki a szánkon, viszont a héten nagyon is sokszor, ez a hőkupola, és nincs neve a hőkupolának. Ugye hurrikánokat el szokták nevezni, Katrina, meg Sandy, de a hőkupolának nincsen neve. Mert ilyen személytelen hőkupola. Ugye megnéztem, hogy milyen névnap van ma, ha esetleg ez alapján kellene elnevezni, azt mondja június 27, László, vagy Eufémia. Na az Eufémia illene szerintem a hőkupolára, ez ilyen női energiákat érzek belőle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő gorenye klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!

megy, csak igazi mai sláger megy. Hát például a szombati sziesztához, ami ebben a irdatlan melegben abszolút aktuális és indokolt. A mikrofonnál egészen délután 5-ig Kismárti, és írt nekem a fuvaros Tibi. Szia Márti, közlekedési hírem ugyan nincs, csak egy kérésem minden közlekedőknek, de elsősorban az autósoknak. A brutál meleg ellenére próbáljunk meg odafigyelni a társainkra, legyen szó kerékpárosról, motorosról vagy egyéb közlekedőkről. Tibi a fuvaros, hogyha neked is még falni kell a kilométereket, akkor jó zenék szóljanak közben a háttérben. Kashmir és a Wild Ride, de hozom nem sokára a Taylor Swift újdonságát.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

igazi mai sláger megy. Rozi üzenetét olvasom, a 0620-311-111-re írt. Hello, kedves Márti, hiányoltalak egy hete Atisnál. Írta, hogy Szabin vagy, kipihented ma?

késed volt? Úgyhogy legyél most a hűvösben, az árnyékban. A Tatabánya megy órája is 36 fok volt az árnyékban. Meg azt írod, Rozi, hogy izgulsz, hogy vissza kell menned a fogorvoshoz. Rozi, akkor izgulj, én mindig ezt szoktam mondani, hogyha neked kellene ezt a tömést megcsinálni. Na, akkor megnyomhatnád a pánik gombot, de így, hát a fogorvosnak ez csak egy átlag szerda lesz. Neked is hozom az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy igazi független és bátor nő, Bibi Rexha, aki meglépte azt, hogy szakított a kiadójával, és kiadótól függetlenül jelentette meg a negyedik stúdióalbumát, a Dirty Blonde-ot. Elképesztő sikereket ért el vele ezen a héten. A független kiadású projekt a Billboard Top Dance Albums listán az első helyen debütált, ez nem semmi. Aztán a hatodik lett az Independent Albums listán, ugye ez a független albumokat rangsorolja, a Top Album Sales listán a hatodik, és 43. helyen a Billboard 200-en. Na, az egy nagyon komoly brigád oda bekerülni. Bibi Rexha, Faithless New

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regálili.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good. A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a kantalup dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

éve, de jó újra hallani. De aranyos, hogy Peti, egy hétvégét nem voltam, de jól esik, hogy a hiányomat megérezted. Megint vitorlázunk viszont most a Badacsonynál. Kérhetek egy Rádió 1-es üdvözletet Mikinek, Kornélnak és Virónak? Hát persze. Hello, csapat! Hú, remélem, hogy be vagytok kenve, meg ilyen UV pulcsitok van, mert őrületesen erős, valami 8-as most az

0: tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren,

0: 2022-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, 5 perccel járunk egyébként 4 óra előtt, és többen írtak SMS-ben, hogy ha-hó, nálunk már 40 fok van. Gyorsan megnéztem az időképnek a hőtérképét, és hát itt Budapesten is ilyen 40 fok körüli értékeket is lehet látni, meg ilyen 39,12 és társai, és ugye melegszik az idő egészen hétfőig, akkor érjük el a csúcsot, aztán szépen fokozatosan visszahűl 2-től, majd a hét második felében jönnek a frissítő záporok, zivatarok. Most

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Rádió 1 M-Show.

0: 24-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legfőbb

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy 20-as számon jött az kérdés. Sziasztok, lehet-e zenét kérni? Hát persze minden nap, viszont nyári üzemmódra álltunk át, Rádió 1-esek. A Live Mix is nyári kiadás lett, és a Cookie Weekend Show is Summer Edition, vagyis két órán át fog mixelni Cookie, Le Francia Muki. Ma 5 és 7 között, aztán 7 órakor kezdődik majd az élő kívánság műsor. A többi változatlan. Tóta Bigél, ex

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert 5 óra után pedig mixben szólnak majd. Cookie, a francia Muki, a Before Party Show-val érkezik, ami ki

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Rádió 1 Encsó, a

0: Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Szép jó napot kívánok mindenkinek, lakfiúk, remélem, hogy jól vagytok. Én Kuki vagyok, és egészen 20 óraig együtt vagyunk, és van egy jó hírem. Ma 2 órás lesz a mix. Bizony. Ha-ha-ha.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

Show. A Rádió 1 stage-e minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai. Regálili.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solonar AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a Milsani laktózmentes tejszé habszpré 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
4: Hogy miből lettek a játékosok?
3: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljunk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
4: Igen.
3: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak
5: vagy
3: vele valahol.
5: Vagy csak átsétálnak a szomszédba. Vagy
3: átsétálnak, és azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a Zöldfoki Szigeteki szövetségi kapitány azt a módját választotta az összeterelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
4: Zseniálisak. Így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, hogy tovább jutnak.
3: És úgy néz ki.
4: Őrületesen jó arcok.
3: Na hát, Roberto López például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
4: Ne csináld! Ez, tehát, hogy be... itt vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is. Zseniálisak.
3: Így van, tehát megkapta ezért a profilról ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs. Úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
4: Hogy valaki vele. Szórakozik
3: igen.
4: Velük.
3: Igen, tehát, hogy ilyen nincs.
5: Facebook osztály találkozó szervezés,
3: ilyen,
5: nem?
3: Ilyen nincs.
5: Aki éppen oda jön.
4: Felfoghatatlan.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

csak meglepni, nem, mixelek az igazi mainságereket, és így is lesz egész nyaron. Before Party Show Summer Edition, érkezik az egyik kedvencünk, Kashmir Wild Ride. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, és köszönöm. 19-20-ig viszont kívánság műsor, jó? De úgy mondtam most, még egy pár percen keresztül mixelek tovább az igazi mainságereket, hitelágyó egyen. Együtt bulassunk, együtt budizunk, nem szép az élet, de oly nem.

0: neked 17 órától 19 óraig. Nem sokára élőkívánság műsor, tudtok telefonálni, SMS-ezni, vagy bejárezni a 0623-111-111-re. Nem sokára újra zene érkezik Ed Sheeran és a Camera Cyril Remix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!

radio show on Radio 1. On Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: utolsó végén egy anyuka. Hello anyuka, szia!
1: Hello, szia, Kriszti vagyok.
0: Kriszti, mi újság, hogy vagy?
1: Minden rendben van, próbáljuk ezt a meleget túlélni.
0: Hát igen. Kinyik kell sok vizet és sok locsolás.
1: Az biztos, igen. Most épp szülinapi bulit tartunk.
0: Na, kinek van a szülinapja?
1: Hát a kisebbi fiam lesz.
0: Hány?
1: 8 éves.
0: 8 éves lett a kisfiad.
1: Igen, igen.
0: Hogy hívják őt?
1: Dominik.

0: kezdjen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, a vonal túlsó végén kit köszöntsünk, halló, hopp!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Monsieur Viktor, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, kitűnően kaputechnikával foglalkoztam ma.
1: Mivel?
2: Úgyhogy, hogy kell kapukat kinyitni? Hát, mintha betörőnek készülnék, persze nem fog ilyet tenni.
1: Nem mondd meg, ha nem tudsz, hogyan kinyitni egy kaput. Fogad a kezedet,
2: kilincset.
1: Igen, így van, hát most na. Most ne haragudj rám, de nem szeretném oktatni téged, hogyan kell nyitni egy kaput.
2: És akkor ezt hogyan modernizálod, hogy mondjuk én innen, ahol most vagyok, persze nem mondom meg, hogy hol vagyok, mert nem releváns, igen, hogy nyitom ki a te kapudat ott, ahol te vagy?
1: Stílus.
2: Hát hosszú a kezem, jó messzire elnyúlom. Vagy valamilyen elektronikával, de?
1: Elektronika, de adom neked elektronika mindjárt, na jó van, oké. Okay.

0: szeretnéd küldeni?
1: Minden kapu nyitónak.
0: Na, köszönöm szépen a telefontak. Jó, kicsit nevetünk, jól esett, vidasz magadra, és sok kapunyítást, jó?
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Na, érkezik Taylor Swift, a legújabb dal tőle, tényleg, ívjatok tovább, kívánság műsor 20 óraig.
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: az idő tényleg 19 óra múlt 31 perccel. Még fél órán keresztül élő kívánság műsor, most kit köszöntsünk. Halló!
1: Szia, Kuki Zsófi vagyok.
0: Szerbusz Zsófi, mi újság, hogy vagy?
1: Jó vagyok, köszönöm, meleg van. Úgyhogy valami olyan számot küldj, ami hideg lesz.
0: Jó, oké, Titanic.
1: Jó, jó lesz.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, itt van a mai utolsó telefonáló. Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, Móni vagyok.
1: Szerbusz, Móni, mi újság, hogy vagy?

Teklenök fiúk, de nem menjetek sehova. Érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től Juhász Geri. Milyen közelebb honlap újra találkozunk 17 óratől, és nem szabad elfelejteni, hogy honlap is lesz After Party Show Summer Edition, magyarul 2 órán keresztül mixeni fogom nektek az igazi mai slágereket, jó? Búcsúzom Selena Gomez-el és a szám címe Love You Like a Love Song, sikerült elmondani,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
3: Hogy miből lettek a játékosok?
2: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki felfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljunk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
3: Igen.
2: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele valahol.
4: Vagy átsétálnak a szomszédba.
2: Vagy átsétálnak, és azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a Zöldfoki Szigeteki szövetségi kapitány azt a módját választotta az összeterelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
3: Zseniálisak. Így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, tovább jutnak.
2: És úgy néz ki.
3: Ürületesen jó arcok.
2: Na hát, Roberto López, például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
3: Itt vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is. Zseniálisak.
2: Így van, tehát megkapta a profilról ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
3: Hogy valaki szórakozik velük.
2: Igen, tehát, hogy ilyen nincs.
4: Facebook osztály találkozó szervezés,
2: ilyen,
4: nem?
2: Ilyen nincs.
4: Aki éppen oda jön.
3: Felfoghatatlan.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.

0: Rákai Pécsivel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert indul a diszkosit Rádió Show a stúdióban. Bárány Attila, Hanvai PG, és a játszoknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
2: Ladies and gentlemen, my damon, her, madam, messző, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen pontosan este 9-ig.
1: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Először

0: Gréti, Hansel Henrik és az unokaöcsém Szatmár Jani, aki a Viszenssel kollekciót is tervezi, meg a diszkosített is. Isten értesse az ünnepelteket!
1: Janit én is csokoltatom, Isten értesse, sokáig jó kis diszkosített szutokat csinált az elmúlt időszakban. Most viszont megyünk tovább itt a Rádió 1-en, egy olyan dallal, ami már több mint 10 000 egyébként csak egy-két hét alatt a YouTube csatornám, és ez egy egész jó szám egyébként. A Jugellel és Ultra Natéval, mert a szám is tényleg jó, valamint Imány Angellel, és ez a Moving to the Sun DJ Junior remixben szól.

0: Rádonyban, és előre köszönöm mindenkinek, aki befut ma este Bicskére. Modern tánczene lesz, és az Attila nagyon fölhozott egy régi emléket, és hát ugyebár mostanában vannak ezek a ballagások, meg ilyenek, lehet, hogy lesz Peti áll a ház előtt valami. Vagy ő remixbe. AI, csak az AI, abbe hiszek.
1: Oké. Viszont nem egy ilyen, nem megyünk tovább. Jön az új DJ Junior dal, amit a Rádia születésnapi fesztiválon mutattam be, a klipet vágják még, de hamarosan megjelenik majd nemzetközi kiadón, ez a Day by Day, és én ma este egyébként János Halma főterén játszom éjféltől. Tartsatok velem, ez

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalinszínű diszkosít a rádió, ugye minden este 8 és 9 között itt vagyunk veletek, a Bárány, a Hanvai, meg a Junior.
1: Június, kérem szépen, diszkosít aktivizáció nélkül telt el, de ugye bár megyünk július 2-án csütörtökön, a jövő hónap első diszkosít aktivizációra, és nagyon-nagyon fontos, hogy ugyanebben a hónapban Balázs Attilával csinálunk, illetve megpróbálunk egy Guinness rekordot felállítani, és ennek van egy jótékonysági része is. Levinek fogunk segíteni, apró csodái alapítványnak, a kisfiúnak meggyógyulni, tessék csekkolni a

0: mindenkit szeretettel.
1: Folytatásban pedig érkezik szintén egy DJ Junior eredeti valódi remix, ez is ki van a YouTube csatornámon, már mint a Kirp, jön Bergén, és ezúttal Rosalia, Björk és Yves Tumor szól a Diszkosit Rádió Show-ban itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosi Trédesó, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Annyit szeretik mondani, hogy...
0: Félek.
1: Jó, várj, akkor mondok másikat.
0: Én nem mondjad.
1: No, megvan az a mondás, hogy okos engedsz, ha már szenved? Ismerem, csak nem tudok úgy gondolkozni. Én valahogy olyan vagyok, hogyha egyszer etkezdem tépen, akkor tépen, mint Floki a lábtörlőt, nem engedem az utolsó pillanatig se. Én világéletemben szembe pisáltam a széllel, és nagyon sokszor lett már emiatt egyébként olyan is a gatyám, de én megmondom őszintén, hogy az egész életem az bizonyítja, hogy ezen nem kéne, hogy változtassak, mert hogy működik.
0: Ezt megbeszéltük. Én majdnem elaludtam így hirtelen.
2: Igen, valami másról beszélgessünk.
1: Nem, erről reagáljatok. Nagyon szépen meg kellek reagáljatok.
0: Oké, reagáltam rá. Jön az új diszkosi dal, itt a rádió egyen.
1: Na, kérem, ezt szépen. Is csináltam, jó?
0: És sorry, persze. Minden, az AI vokált is. Minden.
1: Te énekelted? Nem AI vokál, hanem én énekeltettem föl. Szóval,
0: ja.
1: Szívesen.
0: Ja. Te énekelted föl.
1: Igen.
0: A klipet is te csináltad. Tényleg? Azt
1: nem,
0: is, igen.
1: Na, azt az AI.
0: Mindegy, sorry, menjünk tovább, itt a rádió egyen. Elnézést kérünk mindenkinek.
1: Nem kell, ennyi van.

0: még egy fussávile, nyugodjatok meg, megyünk a csodába. Búcsúzunk tőletek holnap este 8-tól újra a diszkos. Tessék bebiztosítani magatokat, már hogy a rádió készülékek elé, ha Hanvai Pincsi fog pörgetni. Mi azonban azzal köszönünk el tőletek, hogy mindenkinek van ma fellépése, mindjárt el is mondjuk, hogy ki merre megy. Velem Vonyac Vasegyen tudtok találkozni, Bárány Attila voltam, köszi a figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hanvai Pincsi voltam, ma este mindenkit várok sok-sok szeretettel, Bicskén, most pedig búcsúzom, szevasztok!
2: Én DJ Junior voltam, egy olyan dal a búcsúzom, amelyet július 4-én itt Budapesten, majd délután 4 és este 10 között egy bizonyos Club Speed Classic Partin fogunk pörgetni, méghozzá Bakelitről fogunk játszani, a Schulz, a Kül meg én, de ez annó nagyot ment a Club Speedben, mindannyian játszottuk, viszont most csináltam belőle egy DJ Junior remixet, és hát kérem szépen, ma este én éjféltől János Halmán pörgetek, és ami Club Speed-es, az meg a Mountain Experience dal, az Astroscene, My House is Your House, DJ Junior remixet. Búcsúzunk, holnap este 8-kor újra diszkosít itt a rádió egyen, akkor is tartsatok velünk, szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogják!

0: adásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Hoztam nektek rengeteg jó zenét, itt is van az első, ami Fate lesz, és Bibi Rexa közöse New Religion. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Amps-szal itt a Rádió 1-en.

0: aztán 10-től jön Nyúvik, 11-től pedig Antónió. Mi érkezik most, Andris?
1: Hát egy abszolút nyári sláger, én nem is tudom ezt a zenét máshogy elképzelni, mint hogy hűszoknyába itt Gerivel táncolunk a stúdióba.
0: Hát azt
1: szerintem majd egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen közös együttműködés valamelyik fesztiválon bevállalhatnánk.
0: Attól függ, mennyit iszunk. Mondjuk jövő héten Dunapart Fest.
1: Jó, egy kőpapírolóval eldöntjük. De az egyik fesztiválon játsszuk be ezt.
0: Rendben.
1: Na szóval, nyári zene, hűszoknyában, a többit a képzeletetekre bízzuk. Egy

0: James Hype jön a Ferrari-val egy különleges mashup-ban.
1: Én a Ferrari-t nagyon szeretem, amúgy is nagyon szeretem, kire szeretni, úgyhogy ez meg James Hype, meg ez valami csillagos ötösre született tulajdonképpen szerintem.

technik, nagyon szeretem a technikás mixelését, tényleg nagyon újvonalú ez is, nagyon bátor. Én szeretem az ilyen előadásokat, a produktumokat. Na de, egy mashupban következik James Hype és a Ferrari itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Radio Show, Third is Mine Radio Show, a Loving Arms szokás szerint itt nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Hál' Istennek nem utazom olyan túl messze, Kecskeméten megyek tovább, úgyhogy Rádió 1 hallgatók, remélem, hogy pacsizunk egyet.
0: Mi pedig pacsizunk egyet, Nyúvikkal is rögtön.
2: Bírod még? A Third is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy forró.

és az S csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja.

0: 24-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: hello mindenkinek! Nyúvit viszinálunk tovább a szombat estét minőségi klubzenékkel és nagyon sok különleges újdonsággal. Hello Nyúvik!
1: Hello Gerész, szevasztok rá, Rádió Egyesek! Zseniális zenékkel indulunk és leszünk itt egy órán keresztül legalábbis velem. Egészen biztos Norma Jane a Hypaton és az Out of My Head-tel indulunk itt a Rádió Egyen.

Future David Guettától, hogy ez szerintem egy vagány zene, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt keményen. This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regali.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész ma.

0: felkészültetek Antónióra, vele megyünk bele a szombat éjszakába. Hello, Anti!
1: Szia, Geri! Sziasztok, Rádió 1-esek! Érkezik az elektronikus zene abszolút legendája, Faithless és Bibi Rex a közöse, a New Religion, itt a World Is My Radio Show-ban.

tüzes nyári dallamoknál. Egy igazi kubai hangulatú energiával teli felvétel érkezik, ami garantáltan megadja a tökéletes ritmust a nyári hangulathoz. Ez nem más, mint Bruno Bona és Frinzi Music közöse, a Bandito itt a Rádió 1-en. World is Mine Radio Show.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben.

0: Paradise Mind Radio Show-ban. Na mi a mostanti?
1: Evezünk egy kicsit elektronikusabb, feszesebb vizekre. Már is érkezik egy kis újdonság, Goodfella és Jitman közöse a Morning Café, ami ráadásul Vintage Culture és Volcoder remixében szól. Itt a Rádió 1.

0: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is My Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Egész Magyarország.

0: hitman with those laser beams. Hitman with those laser beams.
1: A rádió egyet halljátok, és ennyi.

0: élvezzétek a szombati éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem ez egy erős kezdés. Terry Swimsel, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és erős lesz a folytatás is. A legnagyobb kedvenceket hozom megállás nélkül. Lady Gaga, Jonas Brothers, Cookie, ők mind-mind jönnek nem sokára. Most viszont Nagy Bogi és Dash igazi mai sláger, a jó leszek újra. DJ

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Bibi Rexát hozom, akinek az eredeti neve Bleta Rexa, ami albánul méhecskét jelent, és hát akkor ebből már aránylag könnyen kitaláljuk, hogy is lett ő Bibi Rexa. Igen, de szerintem cuki a név, és óriási a dal. Az igazi mai slágerek között ez a New Religion itt a rádió egyen.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron 2 órás a live mix is itt a Rádió egyen. Summer Edition speciálisan csak nálunk 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, amik megállás nélkül szólnak egyébként is, most a Maroon 5-tól.

Egységes Ray, akinek ebben a dalban a táncproducere Mike Sabat, aki egyébként olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Shawn Mendes, Lizzo, Meghan Trainor, Liam Payne, Lil Mix, a Jonas Brothers, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, Selena Gomez, és még mindig lehetne sorolni. És hát most ugye Ray, elég menő névsor, és egy szenzációs dal. Az igazi mai slágerek között ez a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.